ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már egy újabb óra, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál, én például ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás és felesleges duma nélkül, jön majd Ray Dalton újdonsága, sőt a Hurts és Purple Disco Machine Wonderful Life 2025-ös verzióját is hozom majd, most viszont Felix Sinas Strauss-szal jön, ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá...

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

éjjel-nappal szólnak a legnagyobb kedvencek, most például egy friss Ray Daltontól, aki mindenfélét kipróbált már az énekben, énekelt kórusban, énekelt duettben, énekelt háttérben, és most a legelső sorban. Ez a Blood Running-től a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki 2024-ben rekordot állított be a Brit Awards történetében. Ő az első, aki egy este alatt 6 kategóriában is tudott nyerni. Az azért ugye elég szép. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezeket hozom a következő órában is, olyan nagy kedvenceket, mint Sam Feld és a Heart Like Mine a Rádió egy születésnapi fesztivál egyik fellépőjétől, de hozok újdonságot Kétótól, nagy kedvencet Rúzsa Magditól és Lotfi Megitől, a kezdésben pedig ez a dal jön. Abigail Accent, Sugar Daddy, a felvétel, amit jövő héten vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert mind a két előadó velünk bulizik és fellép a nagy színpadon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia Világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertónia személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és mintán ilyen nagyon sok szemét érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetben, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Selena Gomez, aki hát nagy elhatározásra jutott most a férjével, a Los Angeles-i pecót most eladják, valami újat, valami teljesen közöset szeretnének, éppen árulja az épületet. Na, ennél viszont nekünk fontosabb talán, hogy jönnek az igazi mai slágerek továbbra is, most Cashmere-től a Wild Ride-ot választottam, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak alig egy hét, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál, május 24-én olyan világszárokkal, mint Sam Felt. És hogy ő milyen dalokat csinál, hát többek között ilyet Rosalinnel közösen, ez a nagy kedvenc tőle, a Heart Like Mine a Rádió 1-en, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, egy csak igazi mai sláger, mert egy nagy sorozat volt, Rihanna és a Diamonds után, Sam Smith és a Diamonds egymás után, hát ez most így jött ki, de szerintem nagyon rendben volt, ahogy nagyon rendben van a folytatás is, két ó, és egy vadi új dal, hát azért ez mondjuk nem teljesen igaz, vadi új sláger talán így igaz, mert hogy maga a dal legalább 15 éves, de az internet most fedezte föl, és aztán igazából mindenki elkezdte pörgetni, és imádjuk mi is, két ó, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mennyiát 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, aztán 8-tól ma is Balázsik a Balázsik Weekenddel, azt a mindenit mekkorát mentek ezen a héten a rócsóval. Fú, de rendben volt. Na ez pedig nyitja a következő zenei órát. Az igazi mai sláger egy csillentől a Camera Siri remixében, aki jön hozzánk a Rádió egy születésnapi fesztiválra május 24-én jövő hét vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és szélzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és a dal, ami kb. Eddig minden megnyert, amit meg lehet nyerni. Nagy kedvencek ebben az órában is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pici tempóváltás, és egy egészen friss kedvenc, Joel Corytól, a Galantisztől, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: emlékszem. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezt a kedvencet pedig Király Viktorral a Rádió egy DJ-je Lotfi Begi készítette, ő is zenél jövő héten a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Na, viszont időközben egy újabb nagy kedvenc, amit el is indítottam, egy nagyon friss és egy nagyon tehetséges olasz DJ-től, Hypatontól, az igazi mai sláger Norma J. Martinnak közösen az Out of My Head, itt a Rádió 1-en.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexa pedig, hát úgy tűnik, hogy nagyon érezte azt a feelinget, amit csináltak 2 évvel ezelőtt David Guettával, amikor az FF65 Blue című dalát dolgozták fel, és valami elképesztő nagy siker lett. Most pedig egy Faithless dalhoz nyúlt egy picit hozzá, gondolta újra, ezúttal ő maga, és így is hibátlan. Bibi Rexa, New Religion, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A tűzoltók lakhatását segíti a város. Hamarosan kezdődik a virágosztás Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. 10 önkormányzati bérlakással segíti a város a katasztrófavédelem munkatársainak lakhatását. Ugyanis a debreceni hivatásos tűzoltók közel fele a környező településekről jár szolgálatba. De a városban élők közül is sokan az agglomerációból érkeznek. Erre a helyzetre keresett megoldást közösen az önkormányzat és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Pap László polgármestert hallják.
3: Kiemelten fontos, hogy megfelelő mennyiségű szakember álljon rendelkezésre megfelelő szaktudással. A város most 10 lakás átengedésével segíti azt a folyamatot, hogy a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai megfelelő lakhatáshoz tudjanak jutni Debrecen területén.
2: A megállapodás részeként az ingatlanok 32 és 70 négyzetméter közötti alapterületűek, így egyedülálló és családos tűzoltók számára is megfelelő otthont jelenthetnek. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint az együttműködés kiemelt fontosságú a térség biztonsága szempontjából, és akár a régió további szakembereit is csatlakozásra késztetheti. Gerebenics Károlyt, a Hajdubihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját hallják.
4: Óriási segítségünk, a segítség részünkre ezek a bérlőki jelölési joggal részünkre átadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, hogy még több fiatal, jól képzett kollégát tudunk meggyőzni arról, hogy itt teljesítsen szolgálatot Debrecenben.
2: A lakhatási kérdés nem csak a tűzoltókat érinti. Az ingatlanárak jelentős növekedése miatt a Városi Közgyűlés márciusban újraindította a Főnix lakás programot. Debrecen egyéni önkormányzati képviselői idén újra osztanak virágpalántákat a körzetükben élő debreceni lakosoknak, közölte az önkormányzat. A virágok, mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényosztása május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. A virágosztást, mivel szabadtéri helyszíneken tartják, az időjárás befolyásolhatja. Így lehetséges, hogy változnak az időpontok. Erről az önkormányzati honlapon kívül az egyéni önkormányzati képviselők közösségi médiában megjelenő közléseiből is tájékozódhatnak. Fontos, hogy az érdeklődők a virágosztás helyszínére mindenképpen vigyék magukkal lakcímkártyájukat, mivel a képviselők kizárólag a saját körzetükbe tartozók számára tudják biztosítani a virágokat. Majd mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt erősen felhős borongós időben lesz részünk, sokfelé várható eső, zápor, néha zivatar. Napközben 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
6: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia Világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és mint ennyi nagyon sok szemét érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetmentes, hiteles, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 16-a van, a Botondok és a Mózesek a névnaposok, én pedig ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, tényleg szenzációs dalokkal készülök, lesz újdonság, Ray Daltontól, hozom majd Állottól és jól megszül a Car Keys, most viszont Martin Garrixet választottam, szerintem ez pont így hajnalban tökéletesen fog működni, a Butterflies, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, így csak igazi mai sláger megy. Kinek kell egy pici plusz lendület így fél hat előtt? Szerintem sokaknak, akár azért, mert túl vagyunk az éjszakán, vagy akár azért, mert nagyon korán kell kezdenünk ezt a szombatot. Na, a lendületet viszont most az LMFAO hozza nekünk. Ez a Petr Rock Anthem itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor a hétvége egyfelől 18 fokos lesz, másfelől viszont hát esős, legalábbis a mai nap, a holnapi már inkább 13 fokos, és meg fogunk lepődni, esős. Jaj! Dua Lipa, New Rules! Az igazi mai slágerek között a hírek után ezzel folytatom a rádió egyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ilyen nagy kedvencek egymás után, sőt, most az egyik legújabb Ray Daltontól, aki egyébként nem szeret túlságosan sokat vacakolni a dalokkal. Van olyan felvétel, amit egy nap alatt írtak. Ha megvan az ötlet, ha megvan az ihlet, akkor nem telik el sok időbe, mondta nemrég egy interjúban, és ez valószínűleg így van, mert hogy ez is egy hatalmas kedvenc tőle, Ray Dalton, Blood Runnin', itt a Rádió 1-en.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Harrohöflégert. Megjelent a debreceni Korzó legfrissebb száma. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Harrohöfliger Hungary Kft. HR tevékenységét. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén összesen 18 tagvállalat vett át elismerést. A díjat olyan cégek kapják, amelyek példaértékűen gondoskodnak munkavállalóik munka és életkörülményeiről. Kanizsár Péter HR vezetőt hallják.
2: Az igazi érdem és a köszönet is azoknak a munkatársaknak jár, akik a mindennapokban ezeket a folyamatokat és programokat működtetik. Tehát mondhatom itt a HR csapat tagjait, a duális oktatóinkat, a vezetőinket, de tulajdonképpen minden munkatársunkat, akik ötleteikkel, visszajelzéseikkel formálják a kultúránkat.
1: A pályázatokat független szakmai zsűri értékelte. Az elismerést 2017-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy ösztönözzék a cégeket a munkahelyi feltételek folyamatos fejlesztésére. Az elismerés ugyanakkor a vállalatok munkaerőpiaci vonzerejét is erősíti. Juhász Csabát, a Harrohöfliger Hungary Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: A Harrohöfliger számára kiemelten fontos, hogy kiváló munkáltató legyen a régióban. Ennek megfelelően alakítottuk ki a stratégiánkat, amely mentén nap mint nap keményen dolgozunk, hogy az abban lefektetett célokat elérjük. A megbízható munkadó díj erről egy visszaigazolás.
1: A szakmai zsűri döntése alapján a következő 3 évben viselhetik a megbízható munkaadó címet. Megjelent a debreceni Korzó májusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is sok érdekességet tartogat az olvasók számára. A lapban megtalálhatók a következő hetek részletes, helyi kulturális, zenei és sportprogramjai. Az érdeklődők többek között olvashatnak hazánk egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléjéről, a Debrecen Drive-ról és a Gurmé Fesztiválról. De azt is megtudhatják, mely kiemelkedő debreceni személyiségek kaptak elismerést a városnapján. Szabó Magda elfelejtett apai családja, utcafesztivál és gyermeknapi hétvége. Ezek mind szerepelnek a májusi kiadásban. A 40 ezer példányban megjelent Korzó megtalálható a postaládákban és a szokásos terjesztési pontokon, de elektronikus formátumban letölthető a dehír.hu hírportáról is. Továbbra is lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
4: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, az előző pedig egy olyan dal, ami egy hét és egy nap múlva, vagyis jövő héten vasárnap tuti, hogy élőben is pörög majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon, vagyis hát nem, hogy pörög, hanem, hogy előadják. Az előadók a színpadon, Tóth Abigail és Exen, mert hogy mind a két elképesztően tehetséges énekes meghívtuk, és itt is lesznek. Na, ez viszont közben egy újabb óra és egy újabb nagy kedvenc, amit indított Penny Candy Disco High Hopes, a telefon

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy olyan DJ és producer, aki 22 évesen kezdte a zenei pályát, 25 évesen pedig már a DJ Mag Top 100-as listáján is rajta volt, a 75. helyen nyitott egyébként, és aki azóta is folyamatosan hozza a sikereket, jövő héten vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is zenél majd. Ő Sam Feld, aki Rosalinnel közösen hozza most az igazi mai slágert, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pár perc és hozom azt az előadót, akit a 30 legnagyobb jelenlegi amerikai dalszerző közé választottak most. Őt Taylor Swift. Ez pedig az igazi mai sláger, a The Fate of Ophelia, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Életre kelt a tudomány az Emerson-Enájban. Több mint 10 000-en csatlakoztak a Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akcióhoz. Kovács Rádvai Andrea vagyok. A tudomány és az innováció állt a második alkalommal megrendezett We Love STEM Day elnevezésű tudományfesztivál középpontjában. A debreceni Emerson-Enáj és az Agora évek óta elkötelezetten dolgozik közösen a mérnöki tudományok népszerűsítésén. Az Emerson-Enáj tudományos élménynapját második alkalommal rendezték meg. Idén 23 iskola, több mint 1000 diákja vett részt az interaktív programokon. A cél megszólítani a jövő mérnökeit, akik most még az iskolapadban ülnek. Hosszú Róbertet, az Emerson-Enáj ügyvezetőjét hallják.
2: Magyarországon több ezer műszaki állás nincs betöltve, és azon erre nagyon nagy szükség lenne a mai világban, és látszik az, hogy a gyerekeknek ez egy viszonylag ismeretlen világ. És ott itt nem csak az IT világáról beszélünk, ami viszonylag közel áll hozzájuk, de ennek a mélyebb ugyrai, mondjuk a robotizáció egyébként, vagy olyan műszaki megoldások, ahol a mechanika és az elektronika keveredik.
1: Az Emerson csoport hazánkban több évtizedes múltra tekint vissza. A debreceni vállalat 25 évvel ezelőtt indult útjára, és ad munkát több ezer magasan képzett munkavállalónak. 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akciójához. A 20 órás programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő Református Szeretett Szolgálat. Liszt, konzerv és olaj is került azokba az élelmiszercsomagokba, amelyeket a pünkösdi adományosztásra készítenek elő. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is csatlakoztak. Kolumbán Vilmos Józsefet, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét hallják.
3: A legfontosabb üzenete az, hogy csodák ma is léteznek, és kellő szervezettséggel és kellő felhívással emberek ezrei mozdulnak meg azért, hogy segítsenek azokon, akik rászorulnak, és ez egy nagy csoda.
1: Az önkéntesek az Ebesen élő időseknek és a rászorulóknak gulyáslevest is készítettek. 17 óra 15-től rendezik meg a DVSC Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 14 és 21 óra között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. A lezárás ideje alatt a 16-os, 22-es, 22Y, 24 és 24Y-os autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Az érintett járatok eredeti útvonalán megállóhely nem maradt ki, ezért az autóbuszok a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Lady Gaga pedig éppen lepörgette minden idők egyik legsikeresebb turnéját, amiről készült videófelvétel is, a héten pedig ezt az egyik streaming szolgáltatón egyébként

0: is mutatták, aki nem tudott ott lenni, és hát azért sokan vagyunk így, az akár ott is csekkolhatja. Na, én pedig a következő zenéórát indítom vele. Lady Gaga és a nagy kedvenc az Abrakadabra pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai telephelye 2012 óta erősíti Debrecen város gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
4: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
7: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem, 1000 különleges jármű a debreceni Nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
8: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
9: Mindenhol ott vagyunk.
10: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
12: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
13: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A tűzoltók lakhatását segíti a város. Hamarosan kezdődik a virágosztás Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. 10 önkormányzati bérlakással segíti a város a katasztrófa védelem munkatársainak lakhatását. Ugyanis a debreceni hivatásos tűzoltók közel fele a környező településekről jár szolgálatba. De a városban élők közül is sokan az agglomerációból érkeznek. Erre a helyzetre keresett megoldást közösen az önkormányzat és a vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Pap László polgármestert hallják.
4: Kiemelten fontos, hogy megfelelő mennyiségű szakember álljon rendelkezésre megfelelő szaktudással. A város most 10 lakás átengedésével segíti azt a folyamatot, hogy a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai megfelelő lakhatáshoz tudjanak jutni Debrecen területén.
3: A megállapodás részeként az ingatlanok 32 és 70 négyzetméter közötti alapterületűek, így egyedülálló és családos tűzoltók számára is megfelelő otthont jelenthetnek. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerint az együttműködés kiemelt fontosságú a térség biztonsága szempontjából, és akár a régió további szakembereit is csatlakozásra késztetheti. Gerebenics Károlyt, a Hajdubihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóját hallják.
5: Óriási segítségünk, a segítség részünkre ezek a bérlők jelölési joggal részünkre átadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, hogy még több fiatal, jól képzett kollégát tudunk meggyőzni arról, hogy itt teljesítsen szolgálatot Debrecenben.
3: A lakhatási kérdés nem csak a tűzoltókat érinti. Az ingatlanárak jelentős növekedése miatt a Városi Közgyűlés márciusban újraindította a Főnix lakás programot. Debrecen egyéni önkormányzati képviselői idén újra osztanak virágpalántákat a körzetükben élő debreceni lakosoknak, közölte az önkormányzat. A virágok, mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényosztása május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. A virágosztást, mivel szabadtéri helyszíneken tartják, az időjárás befolyásolhatja. Így lehetséges, hogy változnak az időpontok. Erről az önkormányzati honlapon kívül az egyéni önkormányzati képviselők közösségi médiában megjelenő közléseiből is tájékozódhatnak. Fontos, hogy az érdeklődők a virágosztás helyszínére mindenképpen vigyék magukkal lakcímkártyájukat, mivel a képviselők kizárólag a saját körzetükbe tartozók számára tudják biztosítani a virágokat. Majd mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható eső, zápor, néha zivatar. Napközben 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, jó pihenést, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk egy picivel. Balázsék pedig valami elképesztő nagyot mentek ezen a héten. Szenzációs volt a délutáni roadshow, remélem, hogy sokan tudták követni. Aki viszont erről arról lemaradt, annak jó hír, hogy már csak egy óra is jön a Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival. Addig pedig ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül, mint a Sophie and the Giants, a Purple Disco Machine és a Paradise. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom, akiről sokan talán nem tudják, de nagyon jó dalszerző, és még bőven azelőtt, hogy ő népszerű énekes lett volna, már írt nagy slágereket többek között, hát olyan előadóknak, mint Eminem, vagy éppen Rihanna. Bizonyám. Na ez viszont most egy elképesztően nagy kedvenc, Faithless korábbi klasszikusából, az igazi mai sláger Bibi Rexától, a New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy hét és egy nap, jövő héten vasárnap 17 órától startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ahol a Rádió 1 DJ-k mellett jön majd Cyril, Sam Feld, a Swish Disco, valamint Tóth Abigail és Accent párosa is. Hát a párosból a hírek után Accent érkezik. Az igazi mai slágra Don't Leave már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Harrohöflégert. Megjelent a debreceni Korzó legfrissebb száma. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Harrohöfliger Hungary Kft. HR tevékenységét. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén összesen 18 tagvállalat vett át elismerést. A díjat olyan cégek kapják, amelyek példaértékűen gondoskodnak munkavállalóik munka és életkörülményeiről. Kanizsár Péter HR vezetőt hallják.
2: Az igazi érdem és a köszönet is azoknak a munkatársaknak jár, akik a mindennapokban ezeket a folyamatokat és programokat működtetik. Tehát mondhatom itt a HR csapattagjait, a duális oktatóinkat, a vezetőinket, de tulajdonképpen minden munkatársunkat, akik ötleteikkel, visszajelzéseikkel formálják a kultúránkat.
1: A pályázatokat független szakmai zsűri értékelte. Az elismerést 2017-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy ösztönözzék a cégeket a munkahelyi feltételek folyamatos fejlesztésére. Az elismerés ugyanakkor a vállalatok munkaerőpiaci vonzerejét is erősíti. Juhász Csabát, a Harrohöfliger Hungary Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: A Harrohöfliger számára kiemelten fontos, hogy kiváló munkáltató legyen a régióban. Ennek megfelelően alakítottuk ki a stratégiánkat, amely mentén nap mint nap keményen dolgozunk, hogy az abban lefektetett célokat elérjük. A megbízható munkadó díj erről egy visszaigazolás.
1: A szakmai zsűri döntése alapján a következő 3 évben viselhetik a megbízható munkaadó címet. Megjelent a debreceni Korzó májusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is sok érdekességet tartogat az olvasók számára. Alapban megtalálhatók a következő hetek részletes, helyi kulturális, zenei és sportprogramjai. Az érdeklődők többek között olvashatnak hazánk egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléjéről, a Debrecen Drive-ról és a Gurmé Fesztiválról. De azt is megtudhatják, mely kiemelkedő debreceni személyiségek kaptak elismerést a városnapján. Szabó Magda elfelejtett apai családja, utcafesztivál és gyermeknapi hétvége. Ezek mind szerepelnek a májusi kiadásban. A 40 ezer példányban megjelent Korzó megtalálható a postaládákban és a szokásos terjesztési pontokon, de elektronikus formátumban letölthető a dehír.hu hírportálról is. Majd mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt erősen felhős borongós időben lesz részünk, sokfelé várható eső, zápor, néha zivatar. Napközben 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Jó, egy csak igazi mai sláger megy, és gyorsan matekoztam az előbb egy picit. 203 óra és 15 perc, ekkor indul a Rádió S születésnapi fesztivál, ami hát sokkal egyszerűbb úgy mondani, hogy jövő héten vasárnap, 17 órától. Hatalmasat bulizunk majd. 8 órától viszont most Balázsék jönnek, miközben a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig még Teddy Swims-szel készültem, ez a The Door. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
10: Az aranyútja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyatérő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépőjegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció derimuseum.hu.
11: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
12: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
13: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Életre kelt a tudomány az Emerson-Enájban. Több mint 10 000 csatlakoztak a Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akcióhoz. Kovács Rádai Andrea vagyok. A tudomány és az innováció által második alkalommal megrendezett Will of STEM Day elnevezésű tudományfesztivál középpontjában. A debreceni Emerson-Enáj és az Agora évek óta elkötelezetten dolgozik közösen a mérnöki tudományok népszerűsítésén. Az Emerson-Enáj tudományos élménynapját második alkalommal rendezték meg. Idén 23 iskola több mint 1000 diákja vett részt az interaktív programokon. A cél megszólítani a jövő mérnökeit, akik most még az iskolapadban ülnek. Hosszú Róbertet, az Emerson-Enáj ügyvezetőjét hallják.
3: Magyarországon több ezer műszaki állás nincs betöltve, és azon erre nagyon nagy szükség lenne a mai világban, és látszik az, hogy a gyerekeknek ez egy viszonylag ismeretlen világ. És ott itt nem csak az IT világáról beszélünk, ami viszonylag közel áll hozzájuk, de ennek a mélyebb ugyrai, mondjuk a robotizáció egyébként, vagy olyan műszaki megoldások, ahol a mechanika és az elektronika keveredik.
2: Az Emerson csoport hazánkban több évtizedes múltra tekint vissza. A debreceni vállalat 25 évvel ezelőtt indult útjára, és ad munkát több ezer magasan képzett munkavállalónak. 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akciójához. A 20 órás programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő Református Szeretetszolgálat.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, melyeken darabonként két-két töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőnél töltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
1: A DV Parking információit hallották.
2: 17 óra 15-től rendezik meg a DVSC Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 14 és 21 óra között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: Majd mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. Napközben 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Aztán pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello Zsófi, jó reggel!
6: Sziasztok! Csáó.
5: A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesség viselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
6: Talán igen.
5: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünk, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú
6: igen.
5: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
6: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
5: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
6: Mabini.
5: Aha.
6: Batangas.
7: Azért az... Mi a víz arra felé?
6: Eléggé.
5: Neked a dorogító, az nem az, már fú, ott már nem lehet de most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
6: Igen,
5: tehát egy kötél
6: igen.
5: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
6: Egész pontosan.
7: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, ebből több van.
6: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny. Tehát, hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik lábadon van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
5: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy én ott a fenék, oda le kéne menni.
6: Igen.
5: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
6: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
7: ez a klavírnyászál. Igen. Ötöt ki kell menteni.
5: Igen.
6: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
8: második... üvöltöttek rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
5: Hova megy? Mit csinál? Sárga úszonyunk.
6: Nem, igazából...
8: Plusz 20 euró lesz.
6: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
5: Csak elindultam
6: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
5: milyen
6: igen, ott
5: volt körülbelül?
6: 16
5: méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
6: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
8: Ez már az oxigén hiány lesz.
5: Ez már... Nitrogén narkózisban van.
8: Sellő, te vagy a sellő.
5: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
6: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
5: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszni, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
7: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
6: és
7: vagyok.
6: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
5: Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
6: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
7: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt de mi a lehetőség?
8: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
5: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
6: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
5: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
6: Hát
5: ott
6: Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
7: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
6: Igen.
5: Tehát várj, azért az értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
7: a hathoz.
5: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, hogy delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
8: Igen. De egy levegővel.
7: De még egyszer, egy levegő.
5: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
6: Nem, hát ez nyilván ez
5: azért
6: ez,
5: ebbe van meló.
6: Igen, igen, abban
8: ez. Hogy lehet megfojtani például?
5: Tehát, vízbe sem
8: hogy, hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig nagyon arcítizest ezt a kezed, tudom, hogy lehet, hogy ez...
5: Ezzel akar megfulladni. Inkább vágjuk a fülét, valami legyen.
6: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
5: És hoznak.
6: Hát ki, becáztak, igen.
5: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
6: ezt
5: olyan, akit meg
6: kell... nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
5: Aha.
8: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
5: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefele is. Vagy ez egy tök más sztori?
6: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot van űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
7: olyan
6: akarom
7: nincs, fényezni, hogy de hogy...
5: Tehát, hogy mind a kettőben nem.
6: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
5: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
6: most
5: méter.
6: Most a világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem uszonnyal.
5: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsig is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
7: Ha van hideg sör a strandon, odáig
5: hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor sem ennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
6: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom extra. Nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
7: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a
6: elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
7: Nem fog menni.
8: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát, hogy hoznak fel, hogy ne menjen tel a tüdőd vízzel?
6: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
5: zárnak
6: meg is van. Még, igen.
5: Minden lezár.
6: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassul, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
7: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
6: Az igazit, vagy amit anyukám tud?
7: Amit anyukám tud,
5: a hivatalosat. És mutasd a kezeddel, a hivatalosat.
8: Az anyukám nulláról tud.
5: Igen.
6: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy az ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
8: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. Akkor van értelme.
6: egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után
7: eljutam,
6: ez már nem számít. Igen.
5: Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye ez külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet, tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
6: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
5: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
6: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
5: Tehát van egy ilyen pont.
6: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
5: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorlod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
6: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
5: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
6: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
7: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
6: Igen, és annyira állítják a kötelet.
5: Így van, eléred igen, az alját.
6: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
5: Ott van egy búvár, nem? Ott
6: nincs,
5: nincsen.
6: Nincs,
5: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
8: De mondta rá, hát odállíthatnám
6: meg legalább.
5: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren egy kis.
6: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
5: neki,
6: kell állni.
5: Neki folyamatosan dekompressziója van.
6: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
5: az, mit az nullán, igen, az kitágul igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
6: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
5: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
6: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
5: rángásszerű görcsök?
6: Igen, igen. Itt a
5: nyomástól, vagy mitől, vagy az
6: oxigénjai? Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélőd ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
5: Aha.
6: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
7: Nyugi, majd.
5: Nagyon kemény.
6: Nem magyarázzál, majd.
8: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg, gyere!
5: Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
6: Az agy egy kicsit nehezebb
5: az
6: szerintem.
5: Az agymunka és a gondolat
6: nehezebb.
5: Tehát,
6: hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod, hogy beszarsz. Na most ugyanezt állandó csinálni probléma. Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
5: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
6: Nagyon brutál izomfájdalom.
5: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
6: Igen.
5: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
6: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
5: Miközben jöttél fölfelé?
6: Nem, már a lefele.
5: De még rutinból csináltad a mozdulatot, de már halucináltál.
6: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizölt kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
5: Azt a mindenségét neki. Fú, Arne. Nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
8: Igen, már, mennyi idő, amíg leérsz a végére?
6: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35. Ne, jó, nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1:02, inkább 2 perc. Tudod képzelni?
5: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kentbe váltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
6: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántam volt, de...
7: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
5: hát,
7: perc.
5: 10 perc, abban 10.
6: A női az 9,5 perc a női.
5: A férfiak 10 fölött vannak.
6: Igen.
5: Ahol leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
8: Ezen még dolgozunk
5: igen.
8: Kell.
9: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
2: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon Gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai terephelye 2012 óta erősíti Debrecen városgazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
3: Az arany útja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépőjegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció derimuseum.hu.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: reklámkukac@mcdb.hu

0: Rádió 1 Top 50. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A tűzoltók lakhatását segíti a város. Hamarosan kezdődik a virágosztás Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. 10 önkormányzati bérlakással segíti a város a katasztrófavédelem munkatársainak lakhatását. Ugyanis a debreceni hivatásos tűzoltók közel fele a környező településekről jár szolgálatba. De a városban élők közül is sokan az agglomerációból érkeznek. Erre a helyzetre keresett megoldást közösen az önkormányzat és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Pap László polgármestert hallják.
3: Kiemelten fontos, hogy megfelelő mennyiségű szakember álljon rendelkezésre megfelelő szaktudással. A város most 10 lakás átengedésével segíti azt a folyamatot, hogy a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai megfelelő lakhatáshoz tudjanak jutni Debrecen területén.
2: A megállapodás részeként az ingatlanok 32 és 70 négyzetméter közötti alapterületűek, így egyedülálló és családos tűzoltók számára is megfelelő otthont jelenthetnek. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint az együttműködés kiemelt fontosságú a térség biztonsága szempontjából, és akár a régió további szakembereit is csatlakozásra késztetheti. Gerebenics Károlyt, a Hajdubihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját hallják.
4: Óriási segítségünk, a segítség részünkre ezek a bérlőki jelölési joggal részünkre átadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, hogy még több fiatal, jól képzett kollégát tudunk meggyőzni arról, hogy itt teljesítsen szolgálatot Debrecenben.
2: A lakhatási kérdés nem csak a tűzoltókat érinti. Az ingatlanárak jelentős növekedése miatt a Városi Közgyűlés márciusban újraindította a Főnix lakás programot. Debrecen egyéni önkormányzati képviselői idén újra osztanak virágpalántákat a körzetükben élő debreceni lakosoknak, közölte az önkormányzat. A virágok, mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényosztása május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. A virágosztást, mivel szabadtéri helyszíneken tartják, az időjárás befolyásolhatja. Így lehetséges, hogy változnak az időpontok. Erről az önkormányzati honlapon kívül az egyéni önkormányzati képviselők közösségi médiában megjelenő közléseiből is tájékozódhatnak. Fontos, hogy az érdeklődők a virágosztás helyszínére mindenképpen vigyék magukkal lakcímkártyájukat, mivel a képviselők kizárólag a saját körzetükbe tartozók számára tudják biztosítani a virágokat. Majd mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt erősen felhős borongós időben lesz részünk, sokfelé várható eső, zápor, néha zivatar. Napközben 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadüdős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja szerénység nélkül.
1: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
0: Igen, a világ legismertebb.
2: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
0: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom, görcsöl, elindulsz visszafelé. Az még már
3: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy mit, milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobagásodat hallod, vagy...
2: Nem, van... egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag.
1: De ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
2: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát zene, bármilyen zenének valamelyik dallam a részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hmm. Hogy mostanában nem hallottam.
3: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
2: Igen, valószínűleg igen.
0: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben mindenben van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon-nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
2: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert
0: könnyebb?
2: Szerintem, igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
0: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrottottad?
2: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy az, ilyen állapotban
0: az
2: vagy.
0: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
2: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
0: Tehát esik szét a mozdulatsor?
2: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, hogy milyen, aha, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
0: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
2: 40-en,
0: is.
2: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
1: Aki szintén szabadtűrös.
2: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
0: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
2: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
0: aha, és ott, ha bár van, onnan már ő fölhoz.
2: Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
0: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy megvagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
3: És milyen érzés az első levegővétel?
2: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy kézmozdulatban.
0: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, van egy, igen, és ez nem így, milyen sorrendben,
2: így
0: nem?
2: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
0: Ennek van egy sorrendje, hogy mondod, így van.
2: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
0: És ha ezt, igen, láttam, hogy ezt, hogy csak elrontja.
1: Összekeverted, akkor kész a 105.
2: És össze is kevertem most, most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám okéjjel.
0: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és kiabálják neki, hogy csipesz, csipesz, csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodik a finisről, elrontja, és neki sem tudja elfogadni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rosszul, rossz volt a során, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hiszi, hogy százszor begyakorolt mozdulat.
1: Volt, érted?
0: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
2: hát,
0: nem?
2: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor, milyen sorrendben mit kell csinálni.
3: Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
0: Igen,
3: nehogy derüljön, hogy készítették.
0: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
2: Hát most per pillanat nem
0: nagyon
2: látom,
0: van a horizonton.
2: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
0: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor hol, tehát azt mondod, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
2: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
0: hivatalos legyen
2: egy ilyen merülés.
0: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
2: Hát meglátjuk, mert a 106-107, de hogy...
0: Jó, hogy itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
2: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
3: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigira azért gondolom rágyújtasztam. Hogy...
0: egy óriási havarna szivar azért, kubai szivar belefér.
3: Már meggyújtják neked, mire kím vagy.
2: A cigit és a viszkit a kezembe adják
0: azonnal. Egy jó prosecco mindig lecsúszik.
3: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ki, ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
2: Hát leginkább mentálisan megterhelő. Tehát ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent. De ugye egy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mély emerülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez mi történt, hogy nem vettem.
0: Ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
1: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
3: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz vissza.
0: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
2: hát,
0: választ el?
2: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
0: azt a
2: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeteki ugyanezen a versenyen.
0: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
2: 104, ő most 100. Hát azért választottam az a 105-öt.
0: Az belátható.
3: Seggedben vannak.
0: Azt hittem, hogy egy 89-ben.
2: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
3: A mononukleózisra?
2: Igen.
0: Az
2: egybel úszony, a delfin úszonyos.
0: Lefele.
2: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
1: És aha, akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
2: hát,
1: mondtad, hogy...
2: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
3: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit kényebb legyen? Vagy...
2: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
0: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulból lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
2: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
0: De felhúzni nem tudnak. Tehát,
2: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
0: ott meg volt
2: beszélve,
0: percet.
2: Hogy aha, egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
0: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot. Tehát hozzászoktasd az agyadat, meg a szervezetedet ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
2: Igen.
1: Aha. Jó egyébként?
2: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönnie a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
0: Ott kavírnyászol valami, nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
2: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
3: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
1: Nem felfele akar menni le.
3: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
2: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
3: dolgozunk
2: fogok
3: rajta. Dolgozunk rajta.
0: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz, az van benne ebben a sportágban?
2: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
0: Aha.
2: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
0: Emiatt?
3: Nem tudta felvenni a telefont.
0: Valahogy ez a franciateki dolog, ez nem jött, ez onnan tudtam bejárni a munkahelyet.
3: Homofizó volt, és sőt, hogy 105 méteren ők.
0: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
1: És kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért hello.
2: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek edzőtáborba ide-oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
3: Mivel
2: meg...
3: foglalkoztál?
2: Én SAP tanácsadó voltam.
3: Az SAP-tól rúgtak ki?
2: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
3: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavalyával, történtek a hátuljára szívták a kokait, hogy az még oké volt, de ez azért lesz, amit meghúzzuk alatt.
0: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
1: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
0: Mióta tudom a GGMC-t, már megnyugodtam. Már megtanulok. Hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
2: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
0: semmiféle pingod
2: nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
0: Aha.
2: Tehát, hogy nincs az porondon, hogy...
0: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod eluralkodni, sem fizikailag, sem lelkileg, sem gondolatban.
2: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
0: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
2: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
3: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
2: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvisz.
0: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
1: Te adás után, hogy megnyisztel a kanapén.
0: Ahogy megjössz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzám.
3: A kobuda felé, és mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
0: kapcsolódni. Sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
3: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
0: Naponta.
3: Igen, minden nap. Így van.
0: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
2: ez,
0: nem?
2: Igen.
0: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
2: Hát az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
3: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
1: Sajtunkkel, sajtunkkel.
3: Turududit.
1: Balatonszerep. Két Balatonszerep.
3: Borzasztó döntés lenne.
0: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi most mi a következő lépcsőfog?
2: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna
0: Arénában.
2: Megnézem, hogy mi a helyzet.
3: Úgyhogy az lesz a következő.
0: Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
2: Igen.
0: Aha.
2: Igen, most igazából Biffinnel tervezek valamit.
3: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
2: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy mondom,
3: kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
0: Igen, felhozott szabad tüdővel, balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögesz egy nap, nagyon egész drágasága. Ugorjon már Földvára, beesett a gyereknek itt az aranynyaklánc.
3: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes
0: lábosztán. Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod. Tehát a transzos bárőt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
2: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz. Nagyon-nagyon szépen. Szépen köszönjük.
3: Megyek neked safety búvának 3 literre.
2: Jó.
3: Jó, azt foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
1: Mi már láttuk úszni vízben, Zseni.
3: Én is abban születtem, tudod.
0: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: között, ha meghallod, legyél a tizedik telefonáló. Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
2: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány. Ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Ó, már megint koszos az autóm.
11: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
10: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
12: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
13: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
14: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
15: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
16: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
17: This is the World is Mine Radio Show.
16: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Hallóhöflégert. Megjelent a debreceni korzó legfrissebb száma. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Hallóhöfliger Hungary Kft. HR tevékenységét. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén összesen 18 tagvállalat vett át elismerést. A díjat olyan cégek kapják, amelyek példaértékűen gondoskodnak munkavállalóik munka és életkörülményeiről. Kanizsár Péter HR vezetőt hallják.
3: Az igazi érdem és a köszönet is azoknak a munkatársaknak jár, akik a mindennapokban ezeket a folyamatokat és programokat működtetik. Tehát mondhatom itt a HR csapat tagjait, a duális oktatóinkat, a vezetőinket, de tulajdonképpen minden munkatársunkat, akik ötleteikkel, visszajelzéseikkel formálják a kultúránkat.
2: A pályázatokat független szakmai zsűri értékelte. Az elismerést 2017-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy ösztönözzék a cégeket a munkahelyi feltételek folyamatos fejlesztésére. Az elismerés ugyanakkor a vállalatok munkaerőpiaci vonzerejét is erősíti. Juhász Csabát, a Hallóhöfliger Hungary Kft. Ügyvezetőjét hallják.
4: A Hallóhöfliger számára kiemelten fontos, hogy kiváló munkáltató legyen a régióban. Ennek megfelelően alakítottuk ki a stratégiánkat, amely mentén nap mint nap keményen dolgozunk, hogy az abban lefektetett célokat elérjük. A megbízható munkaadó díj erről egy visszaigazolás.
2: A szakmai zsűri döntése alapján a következő 3 évben viselhetik a megbízható munkaadó címet. Megjelent a debreceni korzó májusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is sok érdekességet tartogat az olvasók számára. Alapban megtalálhatók a következő hetek részletes, helyi kulturális, zenei és sportprogramjai. Az érdeklődők többek között olvashatnak hazánk egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléjéről, a Debrecen Drive-ról és a Gourmet Fesztiválról. De azt is megtudhatják, mely kiemelkedő debreceni személyiségek kaptak elismerést a városnapján. Szabó Magda elfelejtett apai családja, utcafesztivál és gyermeknapi hétvége. Ezek mind szerepelnek a májusi kiadásban. A 40 ezer példányban megjelent korzó megtalálható a postaládákban és a szokásos terjesztési pontokon, de elektronikus formátumban letölthető a dehír.hu hírportáról is. Továbbra is lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
7: Nem lesz fotó.
6: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni, hát az első sorban.
7: Nekem?
6: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van a karás.
7: Hello?
8: Van.
6: Ott van a karás, azt látom. Azt a mindenségit neki.
7: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van a karás.
8: Van már minden.
6: Egy fotó? De nézd!
7: Megvan már
8: egy
7: minden.
8: Egy porralatot hozzá valaki,
9: csinálhatunk még egy képet, Balázs.
6: Tessék?
9: Csinálhatunk még egy képet.
6: Na ne csináld.
9: Gyere!
6: Igen,
7: már csináltál vele?
9: Egyet, de a barátnőm nem.
6: Szegély. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt a
10: mindenségnek. Az Eto Hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
6: Igen.
9: Dolgoznék még mindig Győrbe.
6: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
9: Mosomagyaróváról.
6: Hát mi is, az nem jó?
10: Óvár.
6: Az nem oké? Óvári vagy?
9: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
6: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz? Aha, picit rámerül szalázó, de oké, lehet ezt így is csináljuk.
7: Konkrét céljaim
6: vannak.
7: Most minek
6: lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova szó? Nincs idő, mert meghalunk nem sokára.
10: Én ezt a módszert felismerem, navos.
7: Nyomulós. Ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg, hogy
6: ennyi.
7: Ugye? Az gyerek.
6: Mit csinálsz este? Igen, te is.
7: Mehetünk, de
6: nem. Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
9: Motorozol meg minden, tudod, motorozol meg minden, ki tudja.
6: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki tudja.
10: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
6: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol ott óváról, mit csinálsz?
9: Pincér vagyok.
6: Azt a mindenit, igen?
7: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
9: Ja.
6: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen napom van ma?
7: Hát
6: ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk a hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűri kis ünneplése.
7: Júj, de szép torta!
6: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
7: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted!
6: Boldog születésnapot, Feri!
7: Nagyon köszönöm! Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
6: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
7: Happy birthday!
6: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
7: Nem lehet, hülye vagy!
6: Ja, ezt nem lehet elfújni.
7: Most
6: na, refrén, gyerekek!
7: Én!
6: Happy birthday!
7: Kiégett az ingem!
6: Happy birthday, Feri!
7: Ez az.
6: Mostantól kezdve...
7: Bácsinak szólítasz.
6: A bácsi megszólítására Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
10: Harap bele, Feri!
6: Így van.
10: Gyerünk az oldalába.
6: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
10: és
6: jó?
10: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
7: Ne kerüljük!
6: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
7: A következő 65.
6: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közéget. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
7: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
6: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
10: Erősebb fogzománcot.
6: Kevesebb szuvas fogad.
7: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia
6: megépen. Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
9: nem
6: jó kívánságot.
9: Nem gondolkoztam ezen.
6: Ez a kívánságot Ferinek.
7: Kell, drágám, az nagy baj.
11: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
6: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet? Ezt elhiszed, ilyen kívánság.
7: Várjál már, ő a polgi haverja.
6: Balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
7: Na jó, te is kívánhatsz.
12: Ugyanezt akartam mondani.
7: Hagyjad már!
13: Máté vagyok, és egy Michelin csillagot.
6: Michelin csillagot!
7: De drága vagy!
9: Figyelj!
6: Ettél már Feriné, hát te nagyon messze van.
7: Nem is bizonyám! Hát nem is kell.
6: Figyelj,
10: egy arany már nem marad össze fog jönni.
6: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
10: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
6: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
7: Ő nagyon jót fog mondani.
6: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
12: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
6: Azt a mindenit, de ki találtad ezt. Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várj, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságod? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere
7: na,
6: ide.
7: Gyere.
6: Ott. Picit.
7: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
6: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
9: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
6: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
7: igen,
6: az?
7: Igen, szerintem tényleg? Igen.
6: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, a trojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
7: Na mondjad, kicsim, te mit kívánsz
6: mi a kívánság?
14: Inged a tösszönet piszkolja.
6: Jaj, de
7: nagyon
6: cuki vagy.
7: Kedves vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl, május 11-én.
6: Milyen durvát van azt, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
7: Az jó, megy, jó sikerül, gyerek, szívesen vállalom.
6: Mi a kívánság?
12: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
7: ez...
6: A gyerekek, komolyan mondom.
7: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
6: Mi van veletek? Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek. Hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
7: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
6: Morogtál álmomban.
10: Lelkezés közben furcsán jött ki.
6: Na jól van gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
7: Akkor gyerünk.
6: Hírajátékunkhoz. Üljél nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, az érez, dapozzál, figyelj, intézzük,
10: amúgy most
6: pont
10: ezt a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
6: Azért, napozgassál, hogy
10: hány faktoros napvidőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
6: Igen.
10: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
7: Ha így van, tehát... és lesz.
6: Kelj fel is járni. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van. Te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
7: mi
6: van, oké. Okay.
7: Várj, mi ez, mondja?
15: Pálinka.
7: Körte pálinka.
6: És Feri, én is ittam belőle.
7: Te fontad.
6: Hallod? Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
7: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
15: Akkor jó.
6: Egyébként nagyon finom.
15: Ezt kívánom színapodra.
6: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, itt a meregyet.
7: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
10: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
6: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg, de legyél már. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
7: Boldog, boldog, boldog.
6: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
7: te vagy a Márk? Nagyon jó.
10: Amíg Feri megisz, elmesél neked Balázs.
6: Igen.
10: Fogod szeretni.
7: Isteni.
10: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
6: Igen.
7: Nem, tényleg jó pálinka.
10: A nyestel küzdők Facebook csoportját találtam meg.
6: A nyestel küzdők Facebook csoportja?
10: A nyestel küzdők.
6: És az micsoda? Ott mi történik?
10: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy hát megpocsékolják őket.
6: Az antennákat?
10: Azt a picit.
6: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják.
10: Igen, de azt csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak ki a Facebook csoportban, oda mennek, és a kis fenekük hozzátörgölik, megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
6: Hogy szeretkezzenek az antennával.
7: Egy antennát nem lehet megpocsékolni.
10: De várjál, de
6: nem magas az inger küszöb azért a nyesteknél.
10: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
6: Igen?
10: Tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrkötte
7: persze,
10: a motor.
6: Persze, és cilinderbe volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál hogy... már, olyan csoportokat olvasol, egyszerűen olyan csoportokat olvasol.
10: Mutatom a képeket arról, ahogy egy szál kolbászt vesz neki, és konkrétan az, hogy talált valahol nyest egy szál kolbászt, és bedugta a motorba.
6: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
10: De ezt betette valaki. Egy full szál kolbász.
6: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
7: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagy legyen. Igen. Éjszaka mitől csillog?
6: Ezben nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
10: A holdfénytől.
6: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
10: Mennyi volt nem... az összintelligencia szintjátása?
6: Hát nem volt egy okos ház, ahol 35. laktam. Tehát, hogy... És én voltam a legokosabb, várjál.
10: Előző életében alkoholista volt, és fél az üvegektől.
6: Igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
10: nem én voltam.
6: Nem én csináltam.
10: De azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzöl, amik hát ugye alapból szagosak.
6: Hát jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsijában, és ha hátranyul, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
10: De nincs is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
6: Igen,
10: igen. Na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Hogyha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
7: Mindent a nyestek körül.
10: Én leszek a nyestek trütkója.
6: Ben van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd meg.
10: Hát. Nyestellen csoport, az a neve. Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
7: Még nem. Még nem. Uh-huh. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból. Nincs mit.
6: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, mert nem tart. Rá, igen, igen, így, így, már így, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg lehet, ilyen keményebb részeket. Csak puhát. Igen,
10: azt ilyen
6: puha
10: van benne egy réteg bilagit.
6: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket.
5: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Életre kelt a tudomány az Emerson NI-ban. Több mint 10 000-en csatlakoztak a Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akcióhoz. Kovács Rádai Andrea vagyok. A tudomány és az innováció által második alkalommal megrendezett We Love STEM Day elnevezésű tudományfesztivál középpontjában. A debreceni Emerson NI és az Agora évek óta elkötelezetten dolgozik közösen a mérnöki tudományok népszerűsítésén. Az Emerson NI tudományos élménynapját második alkalommal rendezték meg. Idén 23 iskola több mint 1000 diákja vett részt az interaktív programokon. A cél megszólítani a jövő mérnökeit, akik most még az iskolapadban ülnek. Hosszú Róbertet, az Emerson NI ügyvezetőjét hallják.
2: Magyarországon több ezer műszaki állás nincs betöltve, és azonban erre nagyon nagy szükség lenne a mai világban, és látszik az, hogy a gyerekeknek ez egy viszonylag ismeretlen világ. És ott itt nem csak az IT világáról beszélünk, ami viszonylag közel áll hozzájuk, de ennek a mélyebb ugyrai, mondjuk a robotizáció egyébként, vagy olyan műszaki megoldások, ahol a mechanika és az elektronika keveredik.
1: Az Emerson csoport hazánkban több évtizedes múltra tekint vissza. A debreceni vállalat 25 évvel ezelőtt indult útjára, és ad munkát több ezer magasan képzett munkavállalónak. 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akciójához. A 20 órás programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő Református Szeretetszolgálat.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, melyeken darabonként két-két töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőnél töltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
0: A DV Parking információit hallották.
1: 17 óra 15-től rendezik meg a DVSC Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 14 és 21 óra között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Majd mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható eső, zápor, néha zivatar. Napközben 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Drága Soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el. Figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásra tegnap. Szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb, és brutál szél, de a Soproniak kitartanak. Olyanok, mint az
1: a... pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
0: De így... Ezt, mint ha én mondtam volna pár éve.
2: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
0: Valaki
2: megállapította.
0: Meg vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
2: Vagy lehet, szakadó eső.
0: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
1: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
0: Volt Fesztivál, és mindig hideg van? Igen.
2: Jó. Ez igaz? Ha így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
0: Ha ezt tudjátok.
2: Ezt akarjátok?
0: Igen.
1: Ugye, én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttek.
0: Igen, mindig. Mi van? Szeretjük a Soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbalkasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
2: Na, akkor nézzük a bármit.
0: Igen, ránézve.
2: Inkább hozok egy nyakbalkasztót.
0: Kicsit felé reménykedett, hogy csaj vagy, de itt, hogy meglátod, hogy férfi vagy, így az ott is vagyok. Adjuk. Itt a nyakbalkasztót.
1: Férfi vagy, és nem egy elhanyagolható.
0: Adok kettőt.
1: Nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
0: De, gyerekek, hát várját, itt komoly UFO szakértők vannak, ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik, közel Kelenföldhöz.
2: Mondd, hogy látta.
1: És ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
0: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttunk elég durvá dolgokat.
1: Mennyi volt a károsanyag kibocsátás?
0: Hát ott nagyon sok. Meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
1: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
0: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
1: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
2: Föllép.
0: Hát fellép. Hát
2: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
1: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken, meg hétköznap.
0: Válogathattok?
1: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk. De
2: szombaton senki nem hívja őket, érted?
0: Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert itt van velünk, ami UFO szakértünk. Hello, Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia, Denis, ciao.
3: Idegen civilizáció és űrlékutatás adatbázis.
0: Na, mi újság van?
3: Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédban? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
0: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy az délután, nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmit, de léteznek, vannak gyerekek,
1: Denis,
3: de teljesen az ott rajta vagyok.
1: De tudod, hogy téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
0: Igen, van egy komolyabb tartozás.
1: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
0: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontosan, amit Eszter elmondott?
3: Hát jöttünk neked... haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastarsos, nem ez a lényeg. Jöttünk,
2: plusz az italok, igen. Ugye? Plusz az italok.
0: Dupla teltház, igen.
3: Ugyanígy csoki van állítva, és banánpár a feladó, de ezt most nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát,
0: de nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka?
3: Éjszaka volt. Éjszaka, 22 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj,
0: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül...
3: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
1: Jó, milyen színű volt?
3: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
2: Azok rendőrök voltak. És a teteje?
3: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
0: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt velem egy közel 50 éves fehér férfi.
1: Ez nem segít a helyzetet.
2: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
0: De ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskon miatt,
0: úgyhogy lehet, hogy ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzálta elég sokat idegileg, ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek, vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival? Egyszer csak eltűnt?
3: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
1: De lovász is, vagy csak az UFO?
3: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy órát.
2: Próbálta fölvedni veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy, hogy
1: tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
0: persze, mentél
1: volna. Sírt volna, magzatfúzva zokogott volna az anyósul, és
0: nyomjad
1: neki,
0: Denis,
1: adjuk már.
0: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás.
3: Abszolút. Igen.
1: Tehát nem egy Szent János bogár volt.
3: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül. Agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
1: figyelj,
3: mi az, amit látsz.
1: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
0: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézünk előre, nem tudjuk
1: felfogni. Állok, és nem tudom felfogni.
0: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
3: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetünk.
0: Amúgy se volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira, annyira megrázott benneteket, vagy miért?
3: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy itt tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
0: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
3: De, ez abszolút Makó
0: környéke. Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
3: Nem, Balázs, nem azért, azt, nem, tehát, hogy na, ezt, igen, ez többen...
2: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
3: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ez a kettő.
2: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
3: Nem.
1: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
3: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
0: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
3: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
2: Ez igaz. Ezt el is tudjuk.
1: Nekem
2: fogadni.
1: Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már így is sokan vagyunk, így, hogy hányan leszünk még.
2: Figyelj, van a kerületben mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtott
3: igen,
2: a zorrát?
3: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, azt magadnak. Azt nem tudom hova tenni.
2: Igen, az senki.
0: Azt többen nem tudják hova tenni.
1: Ez azt mentek megnézni.
3: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
0: De és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt. Vagy
3: nem, ő is teljesen, tehát aha. abszolút ő is ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, nem tudjuk.
0: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásra bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgta.
2: Gábor, én UFO-t láttam. Itt a
3: Még egy évet
0: aláírok.
1: Azt írják a hallgatók, hogy navosok voltak.
0: Igen. Nem lehet, hogy az USB-kábel bedugva hajtátok, és azt tükröződött a szélvédőn?
3: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Ezt most bárki lehet ezen nevet, mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
0: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
1: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sose láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
3: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk valamit.
2: Akkor megmutatjuk neked,
1: valami
2: mi az igazság.
1: Most már legyen már valami, jó. Csak a Lacival.
0: Jó vagy egyébként, minden oké?
3: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
0: Minden király, abszolút. Sopronban vagyunk, fúj a szél.
1: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
3: Kitelepedésen vagytok, na.
0: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk.
3: Gyerekek, áradjon.
0: Hülye vagy, már véget érted.
2: Már most hova
0: kampányol?
2: Erről már
3: lecsúsztál. Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel kelek, ezzel fekszem.
0: Reménykedsz egy-két céges buliba, vagy mi van?
3: Nem, az amúgy is, az amúgy is jött.
1: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
3: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
2: Intézzük.
1: A Karinti Gyuri közeledik a lakások felé.
3: Egy csádira vagyok.
0: Hát valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
1: Humorügyi minisztérium.
0: Humorügyi minisztérium és esély egyenlőségében ott valahol.
3: Egy, vagyok rá. Vagyok rá.
0: Igen, illetve igen.
3: Havi nettó 5 ér gyerekek, ha van ilyen szójatok.
0: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz a szói.
2: Várjál, számlás vagy?
3: Hát az attól függ, de lehet.
2: A muszáj, akkor igen.
0: A körútú gyroszosok szakszervezetének elnöke.
3: Jaj, ez a gyroszos, ez 10 éve is szar volt, de még jó, hogy mindig ezzel is.
1: Denis, el tudom
3: nekem mondani. Mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
0: Én imádom.
1: A semmi néző, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom.
0: Jól van, Denis, csókoltatunk. Vigyázz magadra, akkor ölelünk.
3: Puszi nektek, gyerekek.
0: Puszi. Csáu, csáu.
3: Banán párlat, szevasztok.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenye és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
10: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
11: És ez még csak a bemelegítés.
10: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
12: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
13: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
12: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
13: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: A tűzoltók lakhatását segíti a város. Több mint 10 000 csatlakoztak a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű akciójához. Kovács Rádai Andrea vagyok. 10 önkormányzati bérlakással segíti a város a katasztrófavédelem munkatársainak

0: hatását. A bérlő kijelölési jog átengedése egyúttal vonzóbbá teheti a debreceni szolgálatot az újonnan érkező tűzoltók számára. Az önkormányzat újraindította a Phoenix lakás programot is a fiatal debreceni munkavállalók lakhatási költségterheinek mérséklése érdekében. 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akciójához. A 20 órás programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő Református Szeretett Szolgálat. Liszt, konzerv és olaj is került azokba az élelmiszercsomagokba, amelyeket a pünkösdi adományosztásra készítenek elő. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is csatlakoztak. Kolumbán Vilmos Józsefet, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét hallják.
1: A legfontosabb üzenete az, hogy csodák ma is léteznek, és kellő szervezettséggel és kellő felhívással emberek ezrei mozdulnak meg azért, hogy segítsenek azokon, akik rászorulnak, és ez egy nagy csoda.
0: Az önkéntesek az Ebesen élő időseknek és a rászorulóknak gulyáslevest is készítettek. 17 óra 15-től rendezik meg a DVSC Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagy Erdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 14 és 21 óra között a Nagy Erdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

0: 9. Dua Lipa és a Training Season. Állok, Eva Max és a Car Keys a 48.
1: Rádió egy top 50, a 47.
0: Taylor Swift és az Alphalight, a dal, ami brutális sikereket hozott az énekesnőnek. Ezzel a dallal egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte.

0: A Rádió Egyen, ez a Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Ötödik lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever. Cigálától, Jacksonitól, a Riptide a 43.
1: Rádió egy Top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a Rádió egy Top 50-ben a 42. lett a Save Me Tonight.

0: ez a Top 50, itt is csak igazi mai sláger megy. Selena Gomez a 40. helyen, Topic és a Fast Boy követi. Forget You. Kilencedik Martin Garrix, Jax, Told You So.
1: Rádió egy Top 50, a 38.
0: A Hug Yourself Kamrádtól, aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach. A The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrád most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.
1: Rádió egy Top 50, a 35.
0: Kédótól a Turn the Lights Off, azt pedig már évek óta láthatjuk, hogy a közösségi média, jelen esetben mostanában a TikTok és

Mostanában Justin Bieber és a Beauty and the Beat tér vissza, és ismerik meg a mai tinik 14 évvel a megjelenése után, és ilyen lett tavaly évvégén ez a zene is, Kato és a Turn the Lights Off, ami szintén egy videós mém alá került alátestő zeneként. A rádiók felkapták, és nagyobbat ment, mint anno, amikor megjelent. Kato, Turn the Lights Off, a rádió egy top 50-ben a 35.

0: Rádió 1 születésnapi fesztiválján Cyril mellett Samfeld, Accent és a Swiss Disco a színpadunkon, meg a Rádió 1-es DJ-k természetesen. És most is Cyril jön a folytatásban, a Sound of Silence remixe a héten a 29.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi, Schlager, next.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez az zenei óra véget ér, de azonnal indítom a következőt. Még egy kis visszaszámlálás, Joe Corey és a Galantis, Stay a Little Longer, a héten a 27.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: 24 bünköst vasárnap, Budapest Park, újra Rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
10: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
11: És ez még csak a bemelegítés.
10: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Kultúrát közlekedésről és szükséges fejlesztésekről egyeztettek a debreceni nemzetközi repülőtéren. Az Újpestet fogadja a DVSC. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából május 13-án szakmai konferenciának adott otthont a Debrecen Nemzetközi Repülőtér, írja dehír.hu. A rendezvény központi témája az integrált mobilitási rendszerek fejlődése volt. A beszélgetés során szó esett a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztési lehetőségeiről, Debrecen új ipari és lakóövezeteinek kiszolgálásáról, valamint az agglomeráció növekvő közlekedési igényeiről is. Debrecen egyéni önkormányzati képviselői idén újra osztanak virágpalántákat a körzetükben élő debreceni lakosoknak, közölte az önkormányzat. A virágok mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényosztása május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. A virágosztást, mivel szabadtéri helyszíneken tartják, az időjárás befolyásolhatja. Így lehetséges, hogy változnak az időpontok. Erről az önkormányzati honlapon kívül az egyéni önkormányzati képviselők közösségi médiában megjelenő közléseiből is tájékozódhatnak. Fontos, hogy az érdeklődők a virágosztás helyszínére mindenképpen vigyék magukkal lakcímkártyájukat, mivel a képviselők kizárólag a saját

0: nemzetükbe tartozók számára tudják biztosítani a virágokat. 17 óra 15-től rendezik meg a DVSC Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 14 és 21 óra között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. A lezárás ideje alatt több autóbusz terelő útvonalon közlekedik. Erről további részleteket a DKV honlapján olvashatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió egy.
2: Rádió egy top 50. A 20.

0: long time.
1: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik, a Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világsztár, az egyikük Sam

0: Ből, erre jöhetne mondjuk sok-sok konfetti. És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Sam Feld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a Top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Sam Feldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladari, 22. Joel Corey-tól a Be Alright. Metzászári, Hugo, Sonic és az It Feels So Good.

0: Rádió egy top 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és BB Rexha-tól, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexha ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexha viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nemrég ugye a 18. helyen BB Rex a zenél, 17. volt Teddy Swims, 16. lett a Fastboltól a Good Life.

0: Tudom, mindjárt jön a Dead Dance a Rádió 1 Top 50-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió
1: Rádió egy top 50. A 12.

Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A hatodik helyen még egy világsztár fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, Cyril, akinek az élete nem mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és drogfüggőséggel küzdött, de rájött, hogy ez nem mehet így tovább, úgyhogy visszatért a családi farmjukra dolgozni. Rendbe tette az életét, egyetemi ösztöndíjat szerzett Darwinban, ahol eredetileg zenetanárnak készült, aztán pár éve a TikToknak áll, mindenki megismerhette a zenéit, amiket konkrétan a hálószobájában készített. Cyrilt manapság olyan sztárok kérik fel remixelni, mint Ed Sheeran, és jövő héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválján zenél. Ez a Camera Cyril remixében, ami a hatodik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gagától az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

Serial Ed Sheeran kamerájához a remix a 6. Taylor Swift The Fate of Ophelia 5. Az olasz DJ Hypeton, Norma J. Martinnal és az Out of My Head-del a 4. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, 3.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyár slágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24. pünkös vasárnap szeretnénk ott mindenkivel találkozni, úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől, a Sugar Daddy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rá!

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest partba.
0: Délután 5-kor, a

0: este tisztől after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a pullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
10: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: A tűzoltók lakhatását segíti a város. Több mint 10 000-en csatlakoztak a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű akciójához. Kovács Kádai Andrea vagyok. 10 önkormányzati bérlakással segíti a város a katasztrófa védelem munkatársainak lakhatását. A bérlő kijelölési jog átengedése egyúttal vonzóbbá teheti a debreceni szolgálatot az újonnan érkező tűzoltók számára. Az önkormányzat újraindította a Főnix lakás programot is a fiatal debreceni munkavállalók lakhatási költségterheinek mérséklése érdekében. 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akciójához. A 20 órás programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő Református Szeretett Szolgálat. Liszt, konzerv és olaj is került azokba az élelmiszercsomagokba, amelyeket a pünkösdi adományosztásra készítenek elő. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is csatlakoztak. Kolumbán Vilmos Józsefet, az Erdélyi Református Egyház

0: Erzsébet püspökét hallják.
1: Legfontosabb üzenete az, hogy csodák ma is léteznek, és kellő szervezettséggel és kellő felhívással emberek ezrei mozdulnak meg azért, hogy segítsenek azokon, akik rászorulnak, és ez egy nagy csoda.
0: Az önkéntesek az Ebesen élő időseknek és a rászorulóknak gulyáslevest is készítettek. 17 óra 15-től rendezik meg a DVSC Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagy Erdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 14 és 21 óra között a Nagy Erdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió
2: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi

Hölgyeim és uraim, nagyon kellemes hétvégét, szombat délutánt kívánok önöknek 2026. május 16-án egészen pontosan. A Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, a lemezlovas pedig, hát Kessérű Tomi az első órában. Egyébként kettőig itt vagyok, csak ugye az első órában mixelve szállítom önöknek a legjobb dalokat, az igazi mai slágereket, utána pedig majd indítom Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Közben készültem infókkal, ezen kívül pedig hát várom az utak híreit, 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk, és pörgetem azokat a dalokat, azokat az igazi mai slágereket, amiket nagyon szeretünk. Erre itt a bizonyíték, már is érkezik Lady Gaga, ez az Abracadabra.

0: gyerekek!
1: Itt a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében egy jó kis programajánlatot hoztam önöknek. Hát Zakatola Zsuzsi gyereknapon a gőzössel utazhatnak a családok hármas hegyaljára. És hát olyan programok lesznek egyébként, mint például a Hortobágyi Madárkórház madár bemutatója, lesz majd pónilovaglás, ugrálóbár, kézműves vásár, vagy éppen erdei túra. Az indulás egyébként a Ruiter utcai állomásról 9 óra 30 perckor, visszafelé pedig 12 óra 30 perckor. Az időpont 2026. május 24-e, tehát jövő hétvége, egészen pontosan pünkösd vasárnap. Ezt a dátumot kell beírni és meg, illetve feljegyezni. Jó kis progi lesz, úgyhogy várják majd a kicsiket és a nagyokat nagyon sok szeretettel. Én meg önöket a folytatásban David Guetta és a One Republic kettősével. A Rádió Egyen a Daily Mixben, ez már az I Don't Wanna Wait.

A Rádió Egyen a Daily Mixben egy fontos infó. Továbbra is azt kéri a debreceni vízmű, hogy senki ne sétáljon át a lezárt Petőfi téri zebrán. Mint ismert, az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében ugye vízvezeték csomópont építési munkák miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kereszteződésben lezártak több sávot, így az Erzsébet utcáról a Piac utcára ideiglenesen a középső egyenesen haladó sávból lehet balra fordulni, illetve a Piac utcáról balra kanyarodni szintén csak az egyenesen haladó sávból lehet. Az ideiglenes forgalom korlátozás a gyalogos forgalmat is érinti. Az Erzsébet utcán lévő zebrát a munkák idejére lezárták. A cég viszont közölte, hogy az elmúlt napok tapasztalatai alapján, hát ugye többen a lezárt gyalogátkelő helyen a kordonokon áthaladva próbáltak közlekedni. Továbbra is felhívják a figyelmet, hogy ez nem csak szabálytalan, hanem fokozottan balesetveszélyes is. Kérik a közlekedőket, hogy saját és mások biztonsága érdekében a kihelyezett forgalom technikai jelzéseket vegyék figyelembe, és gyalogos közlekedés esetén a Petőfi téri aluljárót kell használni. A munka, így a lezárások is várhatóan június 5-ig tartanak. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket és a megértésüket, vigyázzanak magukra. Jó utat kívánok mindenkinek Alex Warren segítségével. Jön az Ordinary, itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

szombaton, május 16-án itt a Daily Mixben a Rádió 1-en jönnek az ünnepeltek. Hát kérem szépen, a mai napon a Mózeseket és a Botondokat lehet megköszönteni. A Mózes héber eredetű bibliai név, a jelentése a vízből kihúzott, kimentett fiú, a Botond pedig régi magyar személynév, a buzogány jelentésű botszó származéka, jelentése buzogányos harcos. Itt vannak még a Jánosok és a Simonok is természetesen, no meg a szülinaposok, úgyhogy kívánok önöknek nagyon sokat és boldogat, Isten éltesse mindenkit a Rádió 1-en a Daily Mixben Lloyd dalával, jön a Get Lucky.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 16-a szombat, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle, FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Kovács Rádai Andrea vagyok. 10 önkormányzati bérlakással segíti a város a katasztrófavédelem munkatársainak lakhatását. Ugyanis a debreceni hivatásos tűzoltók közel fele a környező településekről jár szolgálatba. De a városban élők közül is sokan az agglomerációból érkeznek. Erre a helyzetre keresett megoldást közösen az önkormányzat és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Pap László polgármestert hallják.
2: Kiemelten fontos, hogy megfelelő mennyiségű szakember álljon rendelkezésre megfelelő szaktudással. A város most 10 lakás átengedésével segíti azt a folyamatot, hogy a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai megfelelő lakhatáshoz tudjanak jutni Debrecen területén.
1: A megállapodás részeként az ingatlanok 32 és 70 négyzetméter közötti alapterületűek, így egyedülálló és családos tűzoltók számára is megfelelő otthont jelenthetnek. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint az együttműködés kiemelt fontosságú a térség biztonsága szempontjából, és akár a régió további szakembereit is csatlakozásra késztetheti. Gerebenics Károlyt, a Hajdúbihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját hallják.
3: Óriási segítségünk, a segítség részünkre ezek a bérlőkijelölési joggal részünkre átadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, hogy még több fiatal, jól képzett kollégát tudunk meggyőzni arról, hogy itt teljesítsen szolgálatot Debrecenben.
1: A lakhatási kérdés nem csak a tűzoltókat érinti. Az ingatlanárak jelentős növekedése miatt a Városi Közgyűlés márciusban újraindította a Főnix lakás programot. Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Haró Höfliger Hungary Kft. HR tevékenységét. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén összesen 18 tagvállalat vett át elismerést. A díjat olyan cégek kapják, amelyek példaértékűen gondoskodnak munkavállalóik munka és életkörülményeiről. Kanizsár Péter HR vezetőt hallják.
4: Az igazi érdem és a köszönet is azoknak a munkatársaknak jár, akik a mindennapokban ezeket a folyamatokat és programokat működtetik. Tehát mondhatom itt a HR csapattagjait, a duális oktatóinkat, a vezetőinket, de tulajdonképpen minden munkatársunkat, akik ötleteikkel, visszajelzéseikkel formálják a kultúránkat.
1: A pályázatokat független szakmai zsűri értékelte. Az elismerést 2017-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy ösztönözzék a cégeket a munkahelyi feltételek folyamatos fejlesztésére. Az elismerés ugyanakkor a vállalatok munkaerőpiaci vonzerejét is erősíti. Juhász Csabát, a Haró Höfliger Hungary Kft. Ügyvezetőjét hallják.
5: A Haró Höfliger számára kiemelten fontos, hogy kiváló munkáltató legyen a régióban. Ennek megfelelően alakítottuk ki a stratégiánkat, amely mentén nap mint nap keményen dolgozunk, hogy az abban lefektetett célokat elérjük. A megbízható munkadó díj erről egy visszaigazolás.
1: A szakmai zsűri döntése alapján a következő 3 évben viselhetik a megbízható munkaadó címet. A Tudomány és az Innováció által második alkalommal megrendezett We Love STEM Day elnevezésű tudományfesztivál középpontjában. A debreceni Emerson NA és az Agora évek óta elkötelezetten dolgozik közösen a mérnöki tudományok népszerűsítésén. Az Emerson NA tudományos élménynapját második alkalommal rendezték meg. Idén 23 iskola több mint 1000 diákja vett részt az interaktív programokon. A cél megszólítani a jövő mérnökeit, akik most még az iskolapadban ülnek. Hosszú Robertet, az Emerson NA ügyvezetőjét hallják.
6: Magyarországon több ezer műszaki állás nincs betöltve, és azon erre nagyon nagy szükség lenne a mai világban, és látszik az, hogy a gyerekeknek ez egy viszonylag ismeretlen világ. És ott itt nem csak az IT világáról beszélünk, ami viszonylag közel áll hozzájuk, de ennek a mélyebb ugyrai, mondjuk a robotizáció egyébként, vagy olyan műszaki megoldások, ahol a mechanika és az elektronika keveredik.
1: Az Emerson csoport hazánkban több évtizedes múltra tekint vissza. A debreceni vállalat 25 évvel ezelőtt indult útjára, és ad munkát több ezer magasan képzett munkavállalónak. 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes akciójához. A 20 órás programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő Református Szeretett Szolgálat. Liszt, konzerv és olaj is került azokba az élelmiszercsomagokba, amelyeket a pünkösdi adományosztásra készítenek elő. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is csatlakoztak. Kolumbán Vilmos Józsefet, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét hallják.
7: A legfontosabb üzenet az, hogy csodák ma is léteznek, és kellő szervezettséggel és kellő felhívással emberek ezrei mozdulnak meg azért, hogy segítsenek azokon, akik rászorulnak, és ez egy nagy csoda.
1: Az önkéntesek az Ebesen élő időseknek és a rászorulóknak gulyáslevest is készítettek. Megjelent a debreceni Korzó májusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is sok érdekességet tartogat az olvasók számára. Alapban megtalálhatók a következő hetek részletes, helyi kulturális, zenei és sportprogramjai. Az érdeklődők többek között olvashatnak hazánk egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléjéről, a Debrecen Drive-ról és a Gurmi Fesztiválról. De azt is megtudhatják, mely kiemelkedő debreceni személyiségek kaptak elismerést a városnapján. Szabó Magda elfelejtett apai családja, utcafesztivál és gyermeknapi hétvége. Ezek mind szerepelnek a májusi kiadásban. A 40 ezer példányban megjelent korzó megtalálható a postaládákban és a szokásos terjesztési pontokon, de elektronikus formátumban letölthető a dehír.hu hírportálról is. 17 óra 15-től rendezik meg a DVSC Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 14 és 21 óra között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. A lezárás ideje alatt a 16-os, 22-es, 22Y, 24 és 24Y-os autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Az érintett járatok eredeti útvonalán megállóhely nem maradt ki, ezért az autóbuszok a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. További részleteket a DKV honlapján és közösségi oldalán olvashatnak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai is.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, hölgyeim és uraim, a Daily Mixnek itt a vége. Friss és aktuális, valamint ropogós program lehetőségek érkeznek és várják önöket a folytatásban. Aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei urája, méghozzá Ed Sheeran segítségével. Ez lesz az Azizam, itt a Rádió 1-en.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Cévésváros kulturális élete újabb izgalmas állomásához érkezik. A Művészetünk gyarapodó kincsei című tárlatot tekinthetik meg az érdeklődők a Demkiben. A kiállításon szőttesek, ékszerek és hagyományos kézműves remekek várják a nagy érdeműt. A tárlat a Civis Hagyományőrző Népművészeti Egyesület alkotóinak munkáit vonultatja fel. Betekintést enged

0: kezdve a népi mesterségek és a modern formavilág találkozásába. A kiállítás ünnepélyes megnyitója május 19-én, kedden 14 órakor kezdődik a Demki Téláskerti Közösségi Házban. Az eseményt Magyari Márta etnográfus, muzeológus nyitja meg, aki szakértő szemmel vezeti be a látogatókat a kiállított tárgyak szimbolikájába. A népművészet kedvelői június 2-áig tekinthetik meg a kiállítást a Közösségi Ház nyitvatartási idejében. Májusban és júniusban is lesz lehetőség a különleges hangulatú vezetett sétákon részt venni a Csokonai Nemzeti Színházban. A színművészek által vezetett séták során a látogatók megismerhetik a 160 éves épület közönségtől általában rejtett tereit. Feltárul egyebek mellett a díszletraktár, a zenei járok, de akár a forgószínpad több emeletnyi szerkezete is. Legközelebb május 20-án szerdán 17 órától Csata Zsolt színművész kalauzolja a látogatókat, majd 22-én pénteken 18 órától pedig Nagy Kira színművész. Bővebb információ a csokonaiszínház.hu oldalon érhető el. Ma 17 óra 15-től rendezik meg a DVSC Újpest FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagy Erdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 14 és 21 óra között a Nagy Erdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája. Keserű Tamással. Csak igaz.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy tovább. Nagyon szuper hétvégét és szombat délutánt kívánok önöknek május 16-án. Elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. A mikrofonnál, illetve a stúdióban továbbra is Keserű Tomi egészen kettőig. Sokan vannak az utakon, úgyhogy legyenek fokozottan figyelmesek, óvatosak, körültekintőek, és hát a rendőrök is dolgoznak a mai napon, a Trafipaxra is lehet számítani, úgyhogy érdemes, sőt, be is kell tartani a sebességhatárokat, valamint a szabályokat, és ha bármit látnak, tudnak, hallanak, akkor üzenjenek nekem, jó? 0620 95 95 395. Nagyon szépen köszönöm. Fast Boy dalát pörgetem közben, akár vezetés mellé is. Jön a Good Life itt nálunk a Rádió 1-en. Szép napot!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely ne lepődjenek meg, hogyha már hidegek a radiátorok, Debrecenben ugyanis szépen lassan befejeződik a távfűtési szezon. A szolgáltató szerint az elmúlt hetek tartósan melegebb időjárása miatt már nincs szükség folyamatos fűtésre, így a rendszert fokozatosan leállítják. A lakóközösségek ugyanakkor természetesen továbbra is kérhetnek időszakos ráfűtést, ha esetleg hűvösebb napok jönnének, de a hivatalos szezon ugye ezzel gyakorlatilag lezárul. A cég azt is közölte, hogy a nyári időszakban karbantartások és hálózatfejlesztések várhatóak, hogy őszre minden rendben legyen és készen álljon az új fűtési idényre. Egyébként nem sokára megnézzük majd, hogy mi várható az időjárásunkban, úgyhogy tartsanak velem továbbra is Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában, ahol most éppen Felix Jain és a Shouse 2 se érkezik. Ez a Walk With Me a Rádió 1-en.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nézzük az időjárásunkat. Vasárnap is nagyjából hasonlóra számíthatunk, mint a mai napon. Olyan 20 fok körül alakul majd a csúcs hőmérséklet, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számítanunk kell, és a szél is megélénkülhet, illetve hát fronthatás most hál' Istennek nem terheli a szervezetünket. A jövő hét elején aztán még lentebb csökken a hőmérséklet néhány fokot, emelkedésre majd olyan szerda csütörtök magasságától számíthatunk, aztán szépen visszatér majd a 24-25 fokos egészen kellemes tavaszias időjárás. Hozzánk pedig érkeznek az igazi mai slágerek Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Itt a Switch Disco, ők egy brit DJ duo, amely a mashupok világából nőtte ki magát, és már az egyik legpörgősebb klubnév az Egyesült Királyságban. Stílusuk a nosztalgikus dallamokat keveri modern tánczenével, gyors váltásokkal és energikus élő DJ szettekkel, amit majd önök is láthatnak május 24-én pünkösd vasárnap a Budapest Park ugye a Rádió 1 szülinapi fesztiválján, hiszen belünk lesz a Switch Disco, és biztos vagyok benne, hogy ez a dal is fog pörögni. Itt van Félix egykori nagy slágere, az I Found You.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A tömegközlekedőknek is van egy infóm. A megnövekedett utazási igények miatt bővült ugye a közösségi közlekedési szolgáltatás a Nagymacsi város részben. Május 4-én hétfőtől, hát a 33 és a 33 eljáratok mellett már a 71 H-jelzésű autóbuszok is összeköttetést biztosítanak Nagymacs és a belváros között. A 71 H-jelzésű autóbusz a Nagyállomás Erzsébet utca, Külső Vásártér, Zégner tér, 60 utca, Betlen utca, Egyetem Sugár út, Füredi út, Balmazújvárosi út, Északnyugati Gazdasági Övezet, BMW körút, Nagymacsi út, Kastélykert utca, Nagymacs út vonalon közlekedik. A 71 H-jelzésű járatok a Nagyállomás és az Északnyugati Gazdasági Övezeti megállók között, a 71 A-jelzésű autóbuszok megállóiban végeznek utascserét. Az Északnyugati Gazdasági Övezet és Nagymacs között pedig a Csonka János utca, Beszállítói park, Nagymacsi út, Nagymacs, Kastélykert utca és Nagymacs megállóhelyeken állnak meg. Az autóbuszok menetrendjéről egyébként a dkv.hu oldalon, valamint a menetrend.app és a MyDKV applikációkon keresztül tájékozódhatnak. Köszönöm szépen a figyelmüket, önöknek is jó utat kívánok a tömegközlekedőknek, Regál Lili segítségével, Chris Willis-szel közösen jön a Blue Heart a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok.
2: Hi everybody, it's Chris Willis here.
1: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
2: Blue Heart.
1: Itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió 1.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát hölgyeim és uraim, eddig tartott nekem a műszak május 16-án szombaton. Búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, viszont találkozunk holnap vasárnap itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, úgyhogy várom majd önöket nagyon sok szeretettel. És itt a búcsúdalom is, nagyon stílszerűen, ez már Fader és a Goodbye. Hello mindenkinek!
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéleti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint.

0: Éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
3: Hirdessen nálunk!
4: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Haró Höfligert. Fontos mérkőzés vár a DVSC labdarúgó csapatára. Kovács Frádai Andrea vagyok. Megbízható munkaadó címmel ismerték el a Haró Höfliger Hungary Kft. HR tevékenységét. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén összesen 18 tagvállalat vett át elismerést. A díjat olyan cégek kapják, amelyek példaértékűen gondoskodnak munkavállalóik munka- és életkörülményeiről.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, melyeken darabonként két-két töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőnél töltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
1: A DV Parking információit hallották.
2: A bronzérem megszerzése szempontjából fontos mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben. A 33. fordulóban a debreceniek az Újpestet fogadják. Dzsudzsák Balázst, a Loki csapatkapitányát hallják.
3: Azért játszunk, hogy a harmadik helyért és konferencia liga selejtezőért, vagyis indulásért, az valami hihetetlen fejlődésre tesz tanúbizonyságot, mint csapatilag, mint klubilag.
2: A mérkőzés ma délután 17:30-tól lesz a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében este 9 óráig a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárták. A délután hátra lévő részében is marad a változóan felhős napos idő. Késő délután a gomoly felhőkből eső zápor előfordulhat. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy május 16-án, igen, most a születésnapi lázban égünk itt a stúdióban is. Egy héttel és egy nappal vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt, és természetesen ebben az órában is fogunk játszani páros belépőért. Sam Felt, Heart Like Mine, bármikor felcsendülhet. És pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki a héten kirakta a social media felületeire, hogy most már a napokat számolja vissza, hogy mikor jelenik meg az első olyan albuma, ami független, kiadó független. Hát ennek megfelelően kicsit szabadszájúbb is lett az énekesnő, és merészebb, bevállalósabb az albumborító. Ami számomra nagyon szimpi, az az, hogy úgy látom, hogy Bakeliten, hát akarom mondani, vinilen is megjelenik majd. Dirty Blonde, ez lesz a címe, júniusi megjelenés, és ennek az albumnak az előhírnöke ez a dal, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.
1: Elsőként a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Hát gyakorlatilag tényleg az egész országban esik most az eső, Debrecenben éppen nem. Valaki azt írt, hogy fűnyírozás közben hallgatja a Rádió 1-et egy 70-es számról. Bármikor felcsendülhet Sam Feldala, a Heart Like Mine, és ez a dal ebben az órában a belépő a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Cyril, Sam Feld, a Switch Disco, meglepetés vendégként Accent és Tóth Abigail, na és persze a Rádió 1-es DJ-k, egy hét és egy nap múlva a Budapest Parkban. Jön nem sokára ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Végre újra ellátogat hazánkba Sam Felt, nem is akárhova. A Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most már mondhatjuk, hogy jövő hétvégén, május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Az elektronikus zene villámgyorsan változó világában Sam Felt státusza megingathatatlan már több mint 10 éve, és van olyan dala, amit már több mint 100 milliószor streameltek. Az nem semmi. Jövő hétvégén együtt bulizunk vele is.
1: I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy hét, egy nap, és itt van a Rádió 1 születésnapi fesztiválunk. Minden órában játszunk páros belépőért.
1: Szia, Karcsi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Karcsi. A harmadik szem csak rám azt mondja, hogy te egy dalt hallottál, és ezért hívtál most minket. Jól sejtem?
1: Igen.
0: Mi volt ez a dal, Karcsi?
1: Szemfeltől a Heart Like Mine.
0: És mit csináltál, amikor ez megszólalt? Felugrottál a székből? Tigris bukfencel rá a telefonra? Vagy hogy kell elképzelni Karcsit?
1: Igen, igen, és minél gyorsabban tigris bukfenceltem, igen.
0: De kár, hogy nem láttam. De ez mit sem változtat a tényen, mint hogy tizedik vagy, Karcsi!
1: Köszönöm!
0: Itt egy uralkodói név, tizedik Karcsi. Mondd még, kérlek, a szlogenünket, ez nagyon fontos.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: De oda tetted!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Karcsi, nagyon lazán csináltad ezt az egészet. Izgultál? Csak én nem hallottam?
1: Hát csak egy kicsit izgultam, igen. Oda tettem magam, hogy is próbáltam.
0: Veregesd magad, vállon nyugodtan. Kivel fogsz bulizni, azt tudod?
1: Hát egyik haverommal szerintem.
0: Jól van, jól van. Na hát akkor nem sokára találkozunk, egy hét, egy nap. Fontos még, hogy most ne tedd le a telefont, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Accent dalát kell majd elcsívni. Ezt!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalandmusical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknál,

0: Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
1: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről! Dehír.hu a debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is! Médiacentrum Debrecen.
2: Mindenhol ott vagyunk.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
4: Reklámkukac mcdb.hu.
5: Rádió 1.
6: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Még lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Országos gulyásverseny és pásztor találkozó várja a közönséget a Hortobágyon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Továbbra is lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e. Így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Jubileumi kerekévfordulóhoz érkezik idén a Hortobágyi Országos Gulyásverseny és Pásztor találkozó. 30. alkalommal gyűlnek össze az ország számos pontjáról érkező gulyások, hogy május 22-én és 23-án a nagy közönség előtt is számot adjanak mesterségbeli tudásukról. A felnőtt versenyzők mellett az utánpótlást képviselő bojtárok is összemérik tudásukat. A 2 napos gulyás verseny elmaradhatatlan záróakkordja minden évben a közreműködők és a közönség közös karikás ostorral való csergetése. Az esemény kísérő rendezvénye a népművészeti vásár, valamint hagyományos pásztorételeket is kóstolhatunk, melyet lelkes amatőrök készítenek, megismertetve a rendezvényre kilátogatókat a térség számos ízletes fogásával. Idegenbeli rangadót vív a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben. A 24. fordulóban a debreceni együttes a Ferencváros vendége lesz. Petrus Mirtilt, a Loki szélsőjét hallják.
8: Nyilván egy nagyon-nagyon erős küzdelemre számítunk, szerintem igazából ki kell tenni a szívünket, lelkünket. Egy csapatként bármire képesek vagyunk, aztán hát ha meglepetést tudunk okozni.
7: A találkozót ma délután 3:45-kor rendezik az Elek Gyula arénában.
6: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
6: Rádió
5: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek a mikrofonnál kismerti. Nagyon figyelni kell Rádió 1-es, hogy mikor szól Accent és a Don't Leave. Ennyit segítettem. Ugye Accent is ott lesz egy hét és egy nap múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Jön Cyril, a Samfett, Switch Disco, Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy nagyon nagy buli lesz. És valaki azt írja, hogy a tesójának, Szarvas Diának egy mulatos dalt szeretne küldeni. Hú, hát a mulatos dal nekünk csak a...
1: Hiába legyetek szerencsések szállt.
0: Hát, ha valami ikonikus az ez, lány búcsúznak a csajok, úgyhogy érezzétek jól magatokat, kívánság műsor 6 óra után lesz egyébként. Ati Weekend Show, most Györke Attissal, ez pedig már Lady

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy 3 perccel 3:30 előtt is. Van valaki a vonalban?
1: Hello, hogy játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Márkus Tamás.
0: Hol hallgatsz most minket?
1: A Jászságból, Heves.
0: Ott is esik az eső?
1: Ott is esik, igen.
0: Na, mindenhol esik most az eső, hála a jó égnek, és egyébként azt mondják, hogy jövő héten, amikor lesz a születésnapi fesztiválunk, akkor nagyon szép idő lesz, nyári meleg. Oda szeretnél belépőt?
1: Igen.
0: És mi
1: igen,
0: volt oda. Ez a dal, amit hallottál?
1: A Ascent, Sera és Misha Müller-től a Don't Leave.
0: Te túl teljesítette, az összes szereplőt elmondtad, hogy kik vannak a dalban, és ráadásul a 10. faj.
1: Yeah! Oh, köszönöm szépen.
0: Mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Rádió 1-esek, játék a következő órában is lesz, és nem kell hozzá varázslat, hogy az ember jegyet nyerjen, elég elcsípni a Swish Disco és Ella Henderson dalát, a React-et. Most pedig tényleg varázslat, Dua Lipa és a Houdini itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Közlekedési info Matyitól azt írta nekem, hogy több személyautó is összeütközött az M1-esen Szárligetnél a 46-os kilométernél. Ha ezzel kapcsolatban van bővebb info, várom őket 0620 311 111, hozom Teddy Swims dalát. Ez a The Door.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fenton a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. A következő órában is folytatódik a születésnapi fesztivál játékunk. Segítek egy kicsit, hogyha Switch Disco és Ella Henderson közösen React szól, akkor érdemes majd telefonálni 10-ként. Hát tudom, egy picit a szerencsén is múlik a dolog. Kíváncsi vagyok a dal előadójára és a címére is, mert hogy ott lesz a Switch Disco is jövő vasárnap a Budapest Parkban, ahogy érkezik hozzánk újra Cyril, jön Sam Felt, érkezik Accent, Tóth Abigail, és persze a Rádió 1-es DJ-k is. Szóval ezt a dalt érdemes elcsípni a következő órában.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
3: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Hit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek egy percben az FM 95 Rádió 1-en. Kovács Rádai Andrea vagyok. 10 önkormányzati bérlakással segíti a város a katasztrófavédelem munkatársainak lakhatását. A bérlő kijelölési jog átengedése egyúttal vonzóbbá teheti a debreceni szolgálatot az újonnan érkező tűzoltók számára. Az önkormányzat újraindította a Phoenix lakás programot is a fiatal debreceni munkavállalók lakhatási költségterheinek mérséklése érdekében. A bronzérem megszerzése szempontjából fontos mérkőzést vív a DVSC a labdarúgó NB1-ben. A 33. fordulóban a debreceniek az Újpestet fogadják. A mérkőzés ma délután 17:30-tól lesz a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében este 9 óráig a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárták.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: értelemben vett mashup, mert hogy az alap volt egy létező dal, a 90-es évekből Robert Mice és a Children, de egy teljesen új vokált és egy teljesen új dallamot hoztak létre hozzá Ella Hendersonnal közösen, és egyébként jelölést is kaptak ezért a dalért az év dala kategóriában anno a Brit Awards-on, úgyhogy nagyon nagy menőség. Ezt a dalt egy hét és egy nap múlva biztosan hallani fogjuk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, React!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy hét és egy nap múlva jön a születésnapi fesztiválunk a Budapest Parkban. Olyan nemzetközi sztárokkal, mint Switch Disco, Cyril, Szemfelt, Accent, jönnek ugye a Rádió 1-es DJ-k is, Tóth Abigail is fellép majd, és ebben az órában is szólt egy dal, amit élőben hallani fogunk majd a buliban. Na de melyik volt ez a dal?
1: Szia, Niki vagyok. A dalt hallottam, és azért hívtalak titeket, hogy jegyek nyerjek.
0: Na mi volt ez a dal, amit hallottál, Niki?
1: Switch Disco és Ella Andersontól a React.
0: Ah, nagyon jó vagy. Most már csak egy nagyon egyszerű kérdésre kell válaszolnod, Niki. A csapat Igen. egyik tagjának, a Switch Disco-nak, Nikos Kalogeriasnak mi volt a kedvenc menza étele általános iskolában?
1: Hú.
0: Britek, ne gondolkodj nagyban. Viccelek.
1: Britek.
0: Bármint mondhatsz, ecetes chips. Természetesen te vagy a tudik. És nem csak a szangerjüket kell tudnod.
1: Rádió vagy csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkban.
0: Igen, voltál már korábban Rádió 1
1: születésnapi fesztiváljára? Nem, nem voltam még, nem sajnos. Hú, hát biztos nagyon jó lesz.
0: Kivel fogsz bulizni, ezt tudod?
1: A lányommal.
0: Na, azt nagyon bírom az ilyen apalánya, anyalánya, anyafia párosokat, ezt mondom, tök cuki. Ne tedd le a telefont, jó? Veled is egyeztetjük jó. az adatokat, és gratulálok, ügyes voltál.
1: Szuper, köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

csak igazi mai sláger, mert egy Ed Sheeran éneket nem olyan rég, akkor hozom a jó barátját, Martin Garrixet, aki tegnap 30 éves lett. És hogy mi köti össze a két srácot, tegnap Martin Garrix 30. szülinapján megjelent a közös daluk, egy Ed Sheeran Martin Garrix kollaboráció, a Repeat It, ami gyakorlatilag 2014 óta várnak már a rajongók, mert hogy ezt nagyon-nagyon régen, még a hivatalos megjelenés előtt játszott a Martin Garrix. Őt hozom most, ez a Told You So.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Sirius, Samfed, Speech D School, és Accent is ott lesznek, Tóta Bigén, a Rádió 1-es DJ-k, és hat után a kívánság műsorban is lehet még páros belépőt nyerni, most nem Kukinál, hanem György Attilánál. Atti Weekend Show, ezt is mondhatnám. Én Kismerti voltam, holnap is jövök, jó hétvégét!
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este tisztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüsk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek egy percben az FM 95 Rádió 1-en. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Tudomány és az Innováció által második alkalommal megrendezett We Love STEM Day elnevezésű tudományfesztivál középpontjában. A 25 éves debreceni Emerson NI több mint 1000 diák számára nyitotta meg kapuit, hogy játékos és interaktív formában ismerkedjenek meg a mérnöki és technológiai pályákkal. Megjelent a debreceni Korzó májusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is sok érdekességet tartogat az olvasók számára. A 40 ezer példányban megjelent Korzó megtalálható a postaládákban és a szokásos terjesztési pontokon. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk. Eső, zápor, zivatar továbbra is előfordulhat térségünkben. A szél megélénkül. Kora reggel 7 és 13, délután 11-22 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show Kukival. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Hello, hello, mindenkinek szép délutánt, Györke Attila a stúdióban. Igen, Kuki ma nincs, úgyhogy a délután további részét együtt töltjük el, viszont a Before Party Show Kuki keze nyomán készül. A következő óra mixét ő készítette nekünk, ugyanúgy két lemezjátszóval, szuper minőségben, a szokásos Kuki stílusban. Hát itt van egy dal indulásként Accent-től, a Don't Leave. Ez kivételesen most nem nyerő dal. A mixben nem játszunk, de aztán 6 óra után a kívánság műsorban igen, úgyhogy azért a telefonokat ne tessék messzire rakni. Lehet majd zenéket kérni és játszani is. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja érkezik tehát. Accent és a Don't Leave az igazi mai slágerek között. Ez a Before Party Show Kukival.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermelt. Szuper délután kívánok mindenkinek. Remélem nagyon-nagyon jól telik. Before Party Show, ami szól, Cookie távollétében én vagyok a stúdióban, a mixet természetesen ő készítette, és egy szuper újdonság a folytatásban, hogy kitől, már is mutatjuk.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio 1.

A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Before Party Show Kukival, csak Kuki nélkül, én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a mixet Kuki készítette, így a távol létében is ő szolgáltatja a zenét. A jövő hét vasárnap Cyril pedig fellép a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Accent, Samfeld, Swiss Disco, Cyril dalai 6 óra után ma is a kívánság műsorban hozhatnak még páros belépőt valakinek, és természetesen a holnapi nap folyamán is itt a Rádió Egyen. Na de Kuki zenél tovább. Ez továbbra is a Before Party Show.

Stúdióban hello mindenkinek, a zenét viszont Kuki szolgáltatja, a mixet ő készítette nekünk a mai napra, köszönjük szépen. És jó hír, kívánságműsor ma is lesz 6-tól 8-ig, én teljesítem majd a kéréseket, úgyhogy már lehet írni SMS-eket, Viber-eket a 20-as 311-re telefonálni 6-tól 8-ig folyamatosan, és ha majd a következő két órában zenél a Rádió egy születésnapi fesztiváljának nemzetközi világsztárjai közül bárki, legyen a Cyril, legyen az Accent, a Swish Disco, vagy maga Sam Feltz, akkor tessék szintén a 0623111-et megcsörgetni, mert az utolsó páros belépőjegyek egyikét el lehet tőlem vinni a mai nap folyamán. A Before Party Showban továbbra is Cookie Mix-e szól, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

I know the lyrics, so...

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szuper délután mindenkinek Györke Attila a stúdióban, Kukit helyettesítem, és elmarad el a kívánság műsor sem. Azonnal indítunk Camreddal, jön a Be Mine, jöhetnek a hívások a forradalom 20-as 311-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
5: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
6: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
8: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek egy percben az FM 95 Rádió 1-en. Kovács Rádai Andrea vagyok. 10 önkormányzati bérlakással segíti a város a katasztrófa védelem munkatársainak lakhatását. A bérlő kijelölési jog átengedése egyúttal vonzóbbá teheti a debreceni szolgálatot az újonnan érkező tűzoltók számára. Az önkormányzat újraindította a Phoenix lakás programot is a fiatal debreceni munkavállalók lakhatási költségterheinek mérséklése érdekében. Debrecen egyéni önkormányzati képviselői idén újraosztanak virágpalántákat a körzetükben élő debreceni lakosoknak, közölte az önkormányzat. A virágok, mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényosztása május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. A virágosztást, mivel szabadtéri helyszíneken tartják, az időjárás befolyásolhatja. Így lehetséges, hogy változnak az időpontok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: adják majd pünkös vasárnap, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. Jön majd még Accenten kívül Cyril, Sam Felt, Swish Disco, ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k. Minden információ a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Kapom fel a telefont, halló, halló!
1: Szia, Adri vagyok!
0: Adri, szia!
1: Szeretném kérni Lady Gaga-nak a számát.
0: Lady Gaga rendel a kívánság műsorban, kinek játszam?
1: Figyelj, a páromnak szeretném küldeni Csabinak, neked nem is tudom, a szüleimnek.
0: Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm. Jöhetnek

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsor pörög, 20-as 311-111 a forró drót. Halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és egy számot szeretnék küldeni a páromnak és a gyerekeimnek.
0: Áruld el kérlek, hogy melyik zenét?
1: Az Exen dal.
0: Oké, nem mondok semmit. Mit üzenünk?
1: Hát, hogy nagyon szerettem őket, és kitartást, nem sokára érkezem haza.
0: Nagyon szép hétvégét nektek, jó utat!
1: Köszönöm szépen nektek is!
0: Jött egy ilyen SMS is Andortól a 20-as 311-111-re. Atis, nyuszi vagy leadni rögtön az óra elején a Sugar Daddy-t. Figyelj, Andor! Engem senki nem nevezhet

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és mi csinálunk mi, drága Rádió 1-esek, egy hét múlva, jövő hét vasárnap? Bulizunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hozunk 4 világsztárt, nemzetközi fellépőket, Cyril, Accent, Swiss Disco, Szemfeld, hozzuk az összes Rádió 1-es DJ-t, a világsztárjaink dalaival pedig páros belépőjegyeket lehet nyerni most is, a következő órában is, és holnap is a Rádió 1-en. Halló!
1: Szia, Nóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jaj, de jó vagy, Nóri, mert észrevettél egy dalt a kívánság műsorban.
1: Ja, igen, igen, Tóth Abigail és Aksán, Sugar Daddy.
0: Hölgyeim és uraim, nem csak Accent,

0: Veled is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Tizedikként értél el!
1: Köszönöm.
0: Na ki az, aki jön bulizni a Budapest Parkba jövő hét vasárnap?
1: Én biztos, és valószínű a lányom.
0: Hát ti biztos, hogy jöttök, mert ez a tietek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ebbe az esős napba, ez kifejezetten most jól esik.
0: Igen, hallom, megy az autózás.
1: Igen, de már meg is álltam.
0: Na de ha mennél tovább, akkor mindjárt ilyen dolgokat játszok neked, mint a The Fate of Ophelia játék lesz a következő zenei órában is. Ez pedig egy üzenet, ha már kívánságműsor, Viberen érkezett. Fenes Gergőt nagyon-nagyon szereti a szerelme, és soha nem akarja elveszíteni. Szeretné még nyüstölni minimum 70 évig, szeretne neki kérni egy dalt, mivel mostanában kevés időt töltenek együtt, mert sok a munka, a feszültség, és gondolta kedveskedne neki, ő élete szerelme és gyermekeik legcsodálatosabb édesapukája. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 1-2 perc, és játszom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

tu.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a kívánság műsor, a forradalottunk 20-as 311-111, ki van itt velem a vonalban?
1: Kapcsolat Ákos.
0: Ákos, hány éves vagy barátom?
1: 15.
0: 15. De jó, hogy itt vagy, örülök, hogy a Rádió Egyet hallgatod, és mit szeretnél kérni?
1: Lát kéne a kétótó.
0: Kérdőd, persze, hogy lehet kérni, turn the lights off, küldjük el valakinek.
1: Legjobb barátomnak.
0: Akinek a neve?
1: Bence. Azért üzenni, hogy jó legyen, meg...
0: Igen.
1: Két napja legyen.
0: És bandáztok most? Ott van ő most melletted?
1: Nem, most ittünk ilyen vendégségben.
0: És a vendégségben is a Rádió Egy szól.
1: Igen, a telefonon mond.
0: Hát á,

0: mai sláger megy.
1: Szia, Zora vagyok. Szeretném kérni a Catch Me-től a Wild Ride. Nagyon sok szeretetem küldöm Rozinának ezt a dalt. Köszönöm!

0: Csak igazi mai sláger megy. Ma kivételesen kuki nélkül, ugye, de az igazi mai slágerek nem mentek Szabira, és lehet őket kérni a következő zenei órában is. Folytatódik a játék is. Rádió egy születésnapi fesztivál egy hét múlva, ugye, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. A részleteket azonnal mutatjuk az információk között. És amikor a négy világsztárunk közül az egyik zenélni kezd, nevezetesen Cyril, akkor tizedikként kell hívni majd a 0623111111-et. Mutatom a nyerődalt. Amikor ez a dal indul, tehát indul a játék is. A kíványságműsor következő órájának első dalát kikéri. Halló?
1: Ildikó vagyok.
0: Ildikó, miért csörögtél a műsoromba?
1: Én a lányomnak szeretnék küldeni egy számot, a Lady Gaga-tól az Abrakadabrát. Csak úgy.
0: Csak úgy. Csak mert szeretnétek meghallgatni a Rádió Egyen, hát akkor jó hírem van, egy-két perc múlva nagyon fel fogjátok hangosítani a készüléket. Jön az alotok hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak

0: Living.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: And this is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek egy percben az FM 95 Rádió 1-en. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Tudomány és az Innováció által második alkalommal megrendezett We Love STEM Day elnevezésű tudományfesztivál középpontjában. A 25 éves debreceni Emerson NI több mint 1000 diák számára nyitotta meg kapuit, hogy játékos és interaktív formában ismerkedjenek meg a mérnöki és technológiai pályákkal. Megjelent a debreceni Korzó májusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is sok érdekességet tartogat az olvasók számára. A 40 ezer példányban megjelent korzó megtalálható a postaládákban és a szokásos terjesztési pontokon. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk. Eső, zápor, zivatar továbbra is előfordulhat térségünkben. A szél megélénkül. Kora reggel 7 és 13, délután 11-22 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: kívánság műsor. Kuki helyett ma kivételesen Györke Attilával. Lesz játék is, amikor a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenél. Ezerrel tessék hívni a 20-as 311-111-et. Meg lehet dalokat kérni. Szia!
1: Hello Attila, Csabi vagyok. Szeretnék kérni egy szép pörgős számot a kollégáimnak. A Kékfrankos étteremben Máté Szalkára.
0: Szép is legyen, meg pörgős is. Hát mire gondolnál?
1: David Gettát szeretném hallani.
0: És hát dolgozgattok éppen, de legalább nem áztok el ebben az esős időben.
1: Nem ázunk
0: el, igen. Vendég van ilyenkor?
1: Vendég van ilyenkor, igen. 11-ig itt kell lenni, úgyhogy muszáj vagyunk felpörgetni magunkat.
0: Na, akkor felpörgetlek titeket, David Gettával.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: Gellért.
1: Jó napot kívánok, hogy a születésnapi alkalmával szeretném köszönteni Schneider Eleonórát. Isten éltesen a csodálatos napon, van az 50. születésnapja. Nagyon szépen köszönöm.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és kicsit segítek még, ebben az órában nem játszottam még dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, de amikor hallunk egy ilyen dalt, azonnal tessék csörgetni majd 10-ként a 20-as 311-111-et, mert még belépőjegy nyerhető jövő hét vasárnapra a szülinapunkra. Halló?
1: Halló, szia, Sanyi vagyok. Jókorítól szeretnék egy számot kérni.
0: A legújabb?
1: Igen.
0: Az finom. Akkor én már igen, is adom. Így van, csörára. És mondtad, hogy szeretnél üzenni valakinek.
1: Rádió egynek.
0: Nekünk? Na hallgatlak.
1: Igen.
0: Fülem nyitom, mondjad.
1: Nagyon szépen köszönjük a Rádió egynek, hogy ellátogatott Debrecenbe a Road Show-val. Nagy örömet szerzett mindenkinek. Szóljon sokáig még ez a rádió. Jó munkát kívánunk a továbbiakban.
0: Sanyikám, hát örülök, hogy tetszett a roadshow, hogy kint voltál.
1: Igen, és nagy öröm volt.
0: Örülök, hogy így szereted a rádiót, és akkor most kapcsold vissza a készüléket.
1: Köszönöm.
0: Mert az új Jokori már el is indult.
1: Hello, hello, szia, szia.
0: Stay a little longer. Óriási kedvenc ez most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

0: egy csak igazi mai sláger megy. Már csak egy hét és egy nap. Jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. Itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Hozzuk a világsztárokat. Jön majd Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ fellép. Az összes Rádió 1 fanatikus ott lesz. Meg az is, aki most nyeri meg tőlem a páros belépőjét. Halló! Szia, Kriszti! Honnan hívtál, mert nagyon-nagyon furi a vonal?
1: Igen, Szigetszent Miklósról éppen futok.
0: Futva hallgatod a Rádió 1-et, és igen. Észrevettél egy dalt?
1: Igen.
0: Na, melyiket?
1: Egy kilen, kamera, szívja feldolgozásában.

0: hét vasárnap Cyril is fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Közben hozzád fordulok. Hány kilométernél tartasz a futásban?
1: Mondom, 2,5.
0: És mennyi van még?
1: Hát még 2,5.
0: Akkor a Rádió egy szlogenjét jó hangosan kérem tőled így futva!
1: Rádió egy, csak igaz, majd sláger megy.
0: Mert 10. lettél! Befutottál 10.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon örülök a lányomnak lesz ajándékba.
0: Jaj, de fog örülni a lányzó. Gyere el vele te is, mert hogy ez két jegy, jó?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Rendben, köszönöm szépen, köszönöm!
0: És hát, hölgyeim és uraim, a játéknak nincs vége, holnap is lehet nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel és a dalaikkal. De hát nézem közben itt az SMS és a Viber falat, és vannak, akik magas életben vannak, ugye kedves Benny Alexa, aki éppen poolpartizik és a Rádió egyet hallgatja. Nagyon úgy tűnik a képen, hogy ez nem Magyarországon készült, úgyhogy valami kis pörgős új slágerzenét kérnek saját maguknak a poolpartihoz. Hát irigykedünk, mert itt nagyon vacak az idő. A zenét viszont imádni fogja mindenki. Itt van BB Rexa, Faithless és a New Religion, Rádió 1-es újdonság.

0: igazi mai sláger megy.
1: Haló, szeretnék egy zenét kérni Sándornak. Jó munkát, meg további szép napot kívánok neki. Köszönöm szépen.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Igazi mai sláger megy, 8-tól a stúdióban a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, még egy-két dal belefér ebbe az órába. Halló?
1: Hello Attila, Gizmo vagyok, Zenyárosból, szia!
0: Na mi újság veled, barátom, hogy vagy?
1: Á, most nem túl jól, összevesztük a barátodömmel.
0: Mindent értek? Hát akkor melyik dalt adjam neked?
1: A David Gertának az új dalát szeretném kérni, és külön ilyen Placiskának, de neki van, ne haragudjon rám, külön még Kukinak, neked, Kuki családjának.
0: De aranyos vagy. Egy dolog mellett viszont nem menjünk el. De mit csináltál te, ember, hogy a Franciska haragszik rád? Mit műveltek?
1: Nem jó dolgot sajnos. Nem csaltam meg, de nem úgy viselkedtem, hogy kellett volna.
0: Megbántad?
1: Megbántam, persze.
0: Meg fog bocsájtani?
1: Szerintem meg.
0: Drukkolok nektek, jó?
1: Köszönjük is.
0: Egy prémium dalt kaptok. Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Köszönöm.

0: zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Disco Shit.
5: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, indul a Disco Shit Radio Show szombat este a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, ráadásul én mixelek ma este.
7: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Hanvai Pidzsi továbbra is házon kívül, de mi ketten majd megoldjuk a dolgot, egyébként váltásban is leszünk, mert holnap Hanvai Pidzsi áll majd megint a lejátszók mögé, viszont én hétfőn elutazom, és majd a mixeim csak felvételről lesznek.
6: Viszont most induljunk meg a Side Piece-szel és a Cry For You-val. Kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

0: szombaton este is diszkosít a Rádió Egyen. Egyébként én innen egyből Lakitelekre megyek, és aztán onnan majd Békés Csabára, hiszen ma is lesz két fellépésem, viszont hétfő hajnalban elutazom, úgyhogy jövő héten csak felvételről mennek majd a báránymixek, most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Mózesek, Botondok, Hannibálok, Simonok, Simonetták és Ubulok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Hirs Péter, Roberto Favaro, Lipták Ádám és az unoka öcsém, Sebestyén Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Kátóval és Johnnal, és a nagy sláger a Turn the Lights Off DJ Junior remixben szól itt az esti showban.

0: Backstage-en is DJ Junior, Hanvai, BG és Bárány Attila.
1: És ha már diszkosít, akkor ugyanezen a héten, hiszen hosszú hétvége lesz, pünkösdi hétvége, 22-én Turkevén egy nagy fesztiválon pörgetünk majd együtt, illetve 23-án pedig a Balaton végén Bolyanszvasegyen lesz diszkosít Legends. Most pedig megyünk tovább napjaink egyik legnagyobb hauslágerével, ez az Another lemeze, a Talk to You DJ Junior remixben itt a Rádió 1-en.

a Facebookon, de még egy fontos információ, a hónap végén, május 31-én vasárnap lehet találkozni velünk, enni velünk, bulizni velünk, mindez egyszerre. Juniornak van erre egy speciális angol kifejezése, amit mi

0: Egy szelet pizzára.
1: Pont ma kajáltam együtt a Burai Krisztián, aki egyébként nagyon sok diszkos hit dalba ugye szerepelt, mint énekes, és dolgozott velünk, meg dalszerző. A Krisztián mondta, hogy ez milyen jó ötlet, és hogy még lehet, hogy ő is ellátogat majd a családjával, és megkóstolja az új diszkos hit pizzát, mert ő szereti a rántott húst.
2: Meg gondolom, ő nincs messze Págytól.
1: Igen, nincs messze, sőt, egyébként azt a színes italt is szereti, amit meg én tetettem rá, és azt mondta, hogy a szarvas gomba is bejön neki, úgyhogy mindenféleképpen a feltétek rendben
2: és
1: vannak.
2: És a feltételek is jók.
1: Igen, jók lesz. Jók lesznek. Na, most megyünk tovább. Jonas Blue-val és Malib közösségével érkezik a The Age of Desire DJ Junior Remixben a diszkosítben.

0: Ez a Rádió 1 esti show, a Diszkos itt Rádió show, itt vagyunk veletek immáron 20 éve töretlenül. Hanvai Pidzsi még pihen ezen a héten, de itt van Bárány Attila, játszoknál pedig én, DJ Junior.
1: Jövő héten viszont én pihenek, megyek a barátok a haverokkal Barcelonába, eldobjuk az arcunkat, a hajunkat, mindent, amit csak lehet.
0: Végre jó város, végre jó város.
1: De egyébként ide megyek-e nyáron még, illetve innen hajóval majd megyünk nyaralni valahova, de a lényeg az, hogy Barcelonát kifejezetten szeretem, a La Ramblán sétálni, és olyan spanyol kaják vannak, gyerekek, én már nagyon várom, megmondom őszintén. 4 napra elengedjük magunkat, aztán utána visszatérek, és megpróbálom felépíteni magam romjaimból.
0: Hát mert jövő pénteken ugye Diszkos itt lesz Turkevén, aztán szombaton pedig ugye érkezünk a Balatonra, Vonyaszvashegyre, először Diszkos itt Legends, meg nem voltunk a városban ilyen programmal, és ugye másnap születésnapi fesztivál, a Rádió 1 Budapesten, 3 nagy világsztára, az összes Rádió 1 DJ-vel, és bemutatjuk a Diszkos itt vadonatúj dalát is. Kérem szépen, most viszont megyünk tovább Medúzával, az új dal jön, a Don't Wanna Go Home.

0: lesz, illetve szezonzáró, de erről többet nem árulhatok el, úgyhogy ha valakit érdekel, az keresse föl a rajongói oldalamat, ott megtalálja az információt ezzel kapcsolatosan. Köszönjük a figyelmet, én búcsúzom, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Én is búcsúzom, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Hun vagy Han, keressétek ezt a csatornát és kövessétek be, ott mixek találhatok, remixek találhatok, és minden saját dal is föl van töltve, amelyet készítettem az elmúlt időszakban. A Facebookon megtalálható a rajongói oldalamon a 2026-os remixek, amelyeket idén készítettem, ezeket is le tudjátok szedni. Én azzal búcsúzom, hogy július 4-én lesz egy Club Speed Classic itt Budapesten. A régi nagy DJ-gel lehet, hogy Bakelitről fogunk játszani, különleges lesz az este, illetve inkább a délután, mert ez egy ilyen naplementés buli lesz. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a rádió egyen. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Budapestről, a Gellért hegytetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van, isteni lesz velünk ez a következő 4 óra. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai külön kiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem felkészültetek erre a szombat estére, és hiszen itt van Joel Corey, akivel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját, és ami következik tőle, az a Stay a Little Longer, úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt

0: születésnapi fesztivált, amelynek az egyik legnagyobb szenzációja az ausztrál nagyágyú Cyril fellépése lesz.
1: Így igaz, Cyril már visszatérő ide Magyarországra, és már mondhatni, majdnem, hogy hazajár. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szeret hozzátok járni, és hozzánk is rádió egy születésnapot ünnepelni, és abban is biztos vagyok, hogy a következő remixet valamilyen formában le fogja nekünk játszani, ami nem más, mint Ed Sheeran és a Camera című dalra készített remixe, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: a feldolgozásoknál.
1: Én nagyon szeretem, mikor ilyen popdívák beleállnak egy picit ilyen piano house-os hangzásba. Nagyon jó lenne áll Taylor Swiftnek ez a hangzás is, úgyhogy remélem, hogy lesznek tőle majd ilyen irányzatú dalok is. Úgyhogy most tovább megyünk a The Fate of Ophelia című dalával itt a Rádió 1-en, a Verizon Radio Show-ban.

0: A lemezjátszóknál aztán jön Newvik, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello Geri, szevasztok, Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az ételen keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát.

0: információk a www.radio1.hu-n, most pedig jön a Maroon 5 és Gordó nagy találkozása.
1: Így van, egy zseniális darab, picit átvonalakítva az ének, az biztos, hogy nagyon dögös lett, úgyhogy Gordó és a Maroon 5 jön itt a Rádió 1-en.

0: nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show nyúlik a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Antonio jön 11-től, és itt van a legeslegfrissebb nyúlik dal.
1: Így van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs, még tényleg nem lett kész, hogy egy masterelős még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szól itt a Rádió 1-en.

0: Robin Schulz és Szigalá, fantasztikusak együtt, ez volt az AM to PM szombat este. A Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban, mellettem 11-ig a lemezjátszóknál nyúvik, aztán Antonio jön 11-től, éjfél után pedig a Guest Mix-ben ma először Zac Brown a lemezjátszói mögött. Na nyúvik, és nézzük akkor, hogy mi érkezik most.
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió 1-en. Tessék csapatni!

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tíztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
1: Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: És mi előszeretettel pörgetjük a kollégáink dalait, úgyhogy jön most Nyúvik.
1: Így van, Nyúvik legújabb dala, amit már a rádió egy is játszik. Gondoltam, én miért tenném be a mixbe, szerintem zseniális lett. Úgyhogy már is érkezik a Let Me In a Work With My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

világba akkor átment a klubokba és a TikTokon is, hogy a rádió egy nagyon szívesen előszeretettel játsza nektek, köztük én is a klubokban is, és itt a rádióban is. Szóval, ami szólalatunk, az Gordo és a Loco Loco.

0: élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Azaz jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, erről bővebb infók a www.radio1.hu-n. Pulmex jön most és a Sand Castles, aztán éjféltől a lemezjátszóknál a Guest Mixben Zac Brown. Várjátok meg őt is!

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
0: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
0: A

Elmúlt évfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Zac Brown a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ez az ő guest mixe. Steve George-al kezdünk, jön a Gangster, Zac Brown saját remixében. Csak itt a Rádió 1-en.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig. Zac Brown.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és ennyi időnk jutott mára. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Kygo, War Republic-kal és a Chasing Paradise-szal vasárnap van, és pontosan egy hét múlva itt a rádió egy születésnap.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mivel pont egy hét múlva a rádió egy születésnapi fesztivál, arra gondoltam, hogy ebben az órában egy picit több ajánlatot hozok arról, hogy miért is lesz jó majd velünk bulizni. Hát az előző dalt például Kuki készítette, aki ott lesz a fesztiválon, ezt a dalt pedig Sam Feld, az egyik világsztár fellépünk, és igen, ebből az jön, hogy ő is ott lesz a fesztiválon. A nagy kedvencet most Rosalinnel hozza, ez a Heart Like Mine itt a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok előadót ígértem a rádió egy születésnapi fesztiválunkról, de mindezt úgy, hogy nem dumálok feleslegesen, szóval itt egy újabb Ed Sheeran Camera-ját Siri remixében hozom. Ő is velünk bulizik jövő héten a fesztiválunkon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ezek a számok azért. Tehát nálam állandóan eztól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus. Mi játsszuk az igazi

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten vasárnap délután 5 órakor nyitjuk a Rádió egy születésnapi fesztiváljának kapuit. Akkortól elindul egy elképesztő buli, amin többek között Tóth Abigér és Accent is fellép majd a színpadon, mert hogy őket is meghívtuk, és ezt a nagy kedvencet is előadják majd az igazi mai slágerek között a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi